vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

0: Ez a Rádió Andrét.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
1: Kardiológushoz mentem, a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök eskütétele utáni beszédében arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy értsék meg a választás történelmi súlyát. Kiemelte, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Arról is beszélt, hogy olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz lesz, minden beruházó tiszteletben tartja a környezetet, az állampolgárai egészségét. Kiemelte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, hazahozzák az uniós forrásokat, az oktatás fontosságáról, a tanárok és gyerekek megbecsüléséről, a gyermekvédelem kivizsgálásáról és megerősítéséről is beszélt az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringáz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Ezek voltak a 6 órás hírek itt a Rádió Andréton, méghozzá május 10-én vasárnap, amikor az árminokat és a pálmákat köszöntöm a stúdióban. Gulyás Anita, a névnaposoknak, a születésnaposoknak, a ma ünneplőknek legyen csodaszép a napjuk, és minden korán kelőnek, aki rábírta magát venni vasárnap, hogy 6 óra után már velem tartson itt a 105.1-en. Jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: a ma kedvence és a tegnap slágerei pörögnek többek között a Pálmáknak és az Árminoknak is, a koránkelők mellett természetesen, de az előbb említettek ők a névnaposok. A Pálma Magyarországon egy újabb keletű névadás, amely a növényi nevéből a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből származik, a ritka nevek közé számítható. Olasz megfelelője, vallási ihletésű, eredetileg a virágvasárnapon született gyermekeknek adták. Míg az Ármin a germán Arminius latin névből származik, jelentése hadiférfi vagy harcos. A név a teutoburgi csata győztes germán vezéréhez, Arminiushoz köthető, a jelentése pedig a germán Irmin, azaz nagy hatalmas szóból is eredhet. De lehet ma még köszönteni a szolanzsokat, az armandokat, a jázminokat, a joábokat, az áldeákat, vagy éppen a gordonokat is, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek így május 10-én a névnaptárban. 1753-ban ezen a napon született Zay Sámuel, magyar természettudós orvosdoktor, a magyarországi felvilágosodás tudományos közéletének kiemelkedő alakja volt ő, az ásványtan nemzeti nyelven való kidolgozásának egyik úttörője. Míg a francia nemzeti himnusz szerzője 1760-ban született, Roger Dalin francia műszaki tiszt. 1957-ben látta meg a napvilágot, a magyar színésznő, énekesnő, apadödő tagja, Lang Györgyi. Babos Tíme, a magyar teniszezőnő pedig 1993-ban született, úgyhogy ő is ma ünnepel. Ma gyújtják meg a születésnapi tortáján a gyertyákat, hogyha ön is így járna, mármint hogy torta és születésnapi gyertya tekintetében, akkor mielőtt elfújná, kívánjon valami csodaszépet. Hozzá pedig pörögjenek a ma kedvencei és a tegnap slágerei tőlünk, innen a Rádió Antritról.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvence és a tegnap slágerei színesítik a vasárnap reggelünket is, így május 10-én itt a Rádió Antriton, amikor is már 328-ban járunk, mert hogy egy kicsit körülnézünk a múlt történései között. 328-ban Károly Róbert király mezővárosi kiváltságot adott Sárvárnak. Míg 1843-ban a Pesti Nemzeti Színházban először énekelték nyilvánosság előtt Vörös Marti Mihály Szózat című költeményének megzenésített változatát. 1894-ben ezen a napon Óbudán megnyitották az Aquincumi Múzeumot. 130 éve 1896-ban a milleniumi ünnepségek során a körúti Royal Szálló kávéházi részében első alkalommal vetítettek mozgóképet hazánkban. 1933-ban Németország több városában a fasiszták nyilvános könyvégetést rendeztek. 2013-ban pedig behelyezték a lerombolt New Yorki Világkereskedelmi Központ helyén épülő One World Trade Center utolsó elemét is, ezzel az 546 méter magas épület lett a nyugati félteke legmagasabb felhőkarcolója. 2019 pedig az ír parlamentben egy fontos évszám, a világon másodikként a környezet és klímaváltozási szükséghelyzetet jelentett be az ír parlament. A madarak és fák napját ma ünnepeljük, a Föld napjának magyarországi testvér ünnepe ez, így május 10-én, amelynek célja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmének felkeltése, környezetvédelmi attitűdjének kialakítása. Ezen a napon számtalan természetbúvár és kertészeti program is különféle szuper jó rendezvényeket kínál. Először egyébként 1902-ben Csernel István ornitológus szervezte meg ezt a madarak és fák napját. 1887. május 10-én alakult meg Budapesten az önkéntes mentőegylet Kressz Géza főorvosi kerületorvos kezdeményezésére, és ezért a mai nap a mentők napja. A mentések társadalmi polgári egyesülések kezében maradtak mindaddig, míg 1948-ban létrejött az országos mentőszolgálat, így a mentés állami feladattá vált. De a Mozogja az egészségedért világnapot is május 10-én tartják. A WHO 2002-ben rendezett a Mozogja az egészségedért nap létrehozásáról emlékezünk meg újra és újra minden évben. Az esemény célja, hogy rávilágítson a sport, a mozgás fontosságára, egészségünk és jó közérzetünk érdekében, illetve népszerűsítse a különböző sportágakat a lakosság körében. De hát egy nagyon fontos napról se feledkezzünk meg, ez nem más, mint a Baromfi világnap. A Baromfi termékek tanács kezdeményezésére tartjuk ezt a jeles napot, a rendezvény célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a jó minőségű baromfi húsának és tojásának fogyasztására, egészségügyi hatásukra, a világ élelmiszerellátási problémáinak megoldására. Nos, fogyasszunk jó sok baromfit, mozogjunk, a mentőkre ne legyen szükségünk, de a madarakat és a fákat figyeljük meg így május 10-én a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével!
2: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: Rádió Antrita ma kedvenceivel, a tegnap slágereivel és a csillagüzenetekkel. A horoszkópok alapja az ősi asztrológia, amely több ezer éves múltra tekint vissza, és már az ókori Babilon területén is készítettek csillagállásokon alapuló előrejelzéseket. A tudomány azonban nem tekinti bizonyított előrejelzési módszernek, mégis sokan felkapjuk a fejünket és várjuk saját jegyünkhöz tartozó gondolatokat, amit már mondok is. Kedves Kos, mozgalmas hétvége vár önre, tele spontán ötletekkel. Egy váratlan találkozás inspiráló lehet, de érdemes kerülni az elhamarkodott döntéseket. Kedves Bika, most igazán élvezheti a nyugalmat és a kényelmet. Egy finom étel vagy kellemes séta feltöltheti, és egy régi ügy végére is pont kerülhet. Kedves Ikrek, kommunikációban erős időszak következik. Beszélgetések, új kapcsolatok színesíthetik a hétvégéjét, és egy apró információ most különösen fontossá válhat. Kedves Rák, érzelmesebb hangulatba kerülhet, ami most inkább előnyére válik. Egy családi vagy baráti beszélgetés közelebb hozhatja valakihez. Kedves Oroszlán, könnyen a figyelem középpontjába kerülhet a hétvégén. Egy társasági esemény vagy kisebb szereplés kifejezetten feldobhatja a hétvégéjét. Kedves Szűz, késztetést érez arra, hogy rendet tegyen maga körül. Egy kis rendszerezés után sokkal tisztábban láthatja majd a következő lépéseit. Kedves Mérleg, a harmónia most különösen fontos lehet önnek. Egy vita elsimítása, vagy egy kedves gesztus sokat javíthat a kapcsolatokon. Kedves Skorpió, intenzív energiák hatnak önre. Egy mélyebb beszélgetés vagy felismerés segíthet lezárni egy régi ügyet. Kedves Nyilas, felerősödhet a kalandvágy önben. Már egy rövid kiruccanás is új élményeket hozhat, hogyha nyitott marad a lehetőségekre. Kedves Bak, gyakorlati érzéke most különösen hasznos. Egy régóta halogatott feladat végére pont kerülhet, ami megkönnyebbülést hozhat az ön számára. Kedves Vízöntő, szokatlan ötletei most kifejezetten jól működhetnek. Egy kreatív megoldás másokat is meglephet. Kedves Halak, megérzései erősek, érdemes hallgatnia rájuk. Egy apró jel segíthet jó irányba terelni a hétvégéjét. Remélhetőleg a jó zenékkel együtt a ma kedvencei és a tegnap slágerei vannak itt velünk a Rádió Antriton.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei végig kísérhetik a napját, hogyha velünk tart így a 105.1-es hullámhosszon, vagy weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül online formában hallgatva minket. Érdemes, mert hogy hírszerkesztőnk érkezik a legfrissebb információkkal, hogy mi vár ránk május 10-én vasárnap, hamarosan megtudhatjuk, de hogy a délutáni programhoz, amit kínálni fogok, megfelelő lesz-e az időjárás, erre is fény derül, illetve természetesen a program részleteit is hozom majd, de csak hét után a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggel!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
8: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök eskütétele utáni beszédében arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy értsék meg a választás történelmi súlyát. Kiemelte, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Arról is beszélt, hogy olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz lesz, minden beruházó tiszteletben tartja a környezetet, az állampolgárai egészségét. Kiemelte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, hazahozzák az uniós forrásokat, az oktatás fontosságáról, a tanárok és gyerekek megbecsüléséről, a gyermekvédelem kivizsgálásáról és megerősítéséről is beszélt az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ezek voltak a 7 órás információk, méghozzá május 10-én vasárnap, amikor is a pálmákat és az árminokat köszöntöm. Legyen csodaszép ez a vasárnap nekik, illetve minden ma ünneplőnek, és hát minden antritosnak. A ma kedvence és a tegnap slágerei szerintem felkorbácsolják majd a hangulatot, és hogyha nincs ötlete a mai délutáni program tekintetében, tessék figyelni, azok egy jó alternatívát. Ulyas Anita vagyok.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

ma kedvenceim és a tegnap slágerei 10 évvel ezelőtt is itt voltak velünk a Rádió Antriton. Bátaszéken pedig akkor egy kezdeményezés lengte be nem csak a médiát, hanem szerintem az egész településen, szájhagyomány útján terjedt a felhívás. Arra biztattak mindenkit, hogy szavazzanak. Hogy szavazzanak arra a fára, amely a Szent Orbán kápolna mellett álló 17,5 méteres, 4,5 méter törzskerületű fa, de nem csak méretei miatt tiszteletet parancsoló, hanem a helyiek hagyományai miatt is, ugyanis különleges figyelem lengi veszi körül ezt a fát. A Tolna megyei Bátaszék legidősebb fája állítólag még törököt is láthatott, és csak csodával határos módon élte túl az akkori találkozást. Aztán az 1956-os Nagy-Dunai árvíz során is fontos szerepe volt. A lakosok ugyanis akkor oda menekültek a víz elől, és még a vasárnapi szentmisét is ott celebrálta a plébános. Egy egész közösség mozdult meg 2015-ben, hogy az év fája lehessen itt Magyarországon, majd 2016-ban pedig nagy fölénnyel tarolt az Európai Év Fája versenyen. Ez a hatalmas, több száz éves tölgy nem csak természeti érték, hanem a helyiek összefogásának jelképe is lett. A molyós tölgy érdekessége, hogy kifejezetten jól bírja a szárazabb, melegebb éghajlatot is. Ez nem utolsó szempont szerintem már így a mai világban, és akár évszázadokon át el is él így, így valódi időtanúként figyeli a körülötte zajló életet. Hát sok-sok mindent látott már ez a fa. Most 10 évvel a siker után, mármint azután, hogy egyrészt Magyarország, másrészt pedig Európa fája lett, újra élet költözik majd a fa alá, méghozzá május 10-én vasárnap délután 4 órától este 7-ig várják az érdeklődőket a molyhos piknikre az Orbán-hegyen. A programok között lesz sárkányeregetés, gumizás, frisbee és más szabadtéri játékok is helyet kapnak, hiszen van tér ezeknek. A jó hangulatról pedig majd élőzene gondoskodik. A szervezők batyus piknikre hívják a látogatókat, így érdemes pléddel és finomságokkal teli kosárral indulni a helyszínre, viszont büfé is üzemel majd, úgyhogy ezzel is lehet számolni. A rendezvény ingyenes, a parkolás pedig a hegy lábánál megoldott. Egy fa, egy közösség, egy siker, és most egy újabb alkalom, hogy együtt ünnepeljük mindezt a természetben, Bátaszéken, vasárnap délután a molyhos pikniken. Rádió Antrit.

A ma kedvenceim és a tegnap slágerei a kora reggeli órában is szólnak nálunk itt a rádión. Tudom, jövő héten kedden pedig jönnek a fagyos szentek, mivel azt tartják, hogy a májusi eső aranyat ér, ezért és azért is, mert valóban hiányzik a csapadék, jó jönne, hogyha mondjuk a lehűlés helyett inkább esőt hozna az a három nap, amely a fagyos szenteket jelöli, de ez majd csak a jövő hét. A természet viszont teljes lendületben van így tavasz tekintetében, gyönyörűen kizöldeltek már a fák, nyílnak a virágok, és egyre hosszabbak a nappalok, ezáltal pedig szerintem a kedvünk is sokkal jobb, szóval minden adott egy jókedvű reggelindításhoz. Hogyha teheti, akkor ma is szálljon egy kis időt a szabad levegőre, akár egy rövid sétára, mert hogy ez az időszak tényleg arról szól, hogy feltöltődjünk energiával. A szürke téli időszak azért lemerítette a szervezetünket rendesen, kell a D-vitamin, de mondjuk nem 11 és 15 óra között, mert ez a bőrünknek nem tesz jót, ez az időszak kerülendő, mert hogyha rákapcsol a napocska, nagyon könnyen meg tudunk égni. Bőrvédelem, megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, ez

0: A két legfontosabb alapszabály nem csak a nyári időszakra, nem csak a tavaszi meleg napokra, hanem az év minden napjára. Szép napot, jó kedvű indulást kívánok mindenkinek a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

ma kedvenceim és a tegnap slágerei szólhatnak az egész nap folyamán, hogyha a bringára pattanna, akkor viszont inkább a közlekedésre figyeljön. Hogyha ennek ezzel az eszközzel indul neki a napnak, akár munkába, vagy éppen iskolába menet, akkor meglepően sok szempontból jó döntés lehet. Nem csak a testnek, hanem az agyunknak is jót teszünk a reggeli mozgással, sőt, még a pénztárcánknak is kedvezünk vele, ez pedig nem utolsó szempont. De hogy miért is hoztam fel ezt? Mert hogy bringás reggeli várja majd itt Szekszárdon, méghozzá május 12-én kedden. Tudom, hogy még odébb van, de jegyezze fel a naptárba, ugyanis a Magyar Kerékpáros Klub országos bringáz a munkába kampánya 2026-ban is országszerte megmozgatja majd az embereket. Remélhetőleg nem csak azokat, akik amúgy is közlekednek ezzel az eszközzel, hanem azok is kipróbálják majd ezt a közlekedési formát, akiknek nem a mindennapi rutinjuk része, főleg reggeli rutinjuk része. 6:30 és 8 óra között várják majd azokat, akik kerékpárral indulnak munkába, a Tolnavár megyei önkormányzatnál, a Csatári toroknál, a Cikhalasnál és az Újvári templomnál is lesz majd egy reggelizőpult. Ha pedig meggyőzte magát, hogy így indul a munkába, akkor érdemes a Bringáz a munkába appot is megnéznie. A reggeli csomagok 8 óráig, illetve a készlet erejéig várnak majd a bringával munkába tekerőkre, május 12-én kedden. Sokan tapasztalják egyébként, hogy a bringázás után energikusabban indul a napjuk, mint hogyha unalmas utazással kezdenék, próbálja ki. Jegyezze meg a dátumot, a hétvégén pedig lemérheti, hogy mennyi időt is vesz, vagy venne igénybe, hogyha a lakóhelye és a munkahelye közötti távot kerékpáron tenné meg, így tuti nem késik majd el május 12-én a bringáz a munkában napon.

0: A következő két óra tartalmas beszélgetése két természetesen a ma kedvence és a tegnap slágerei mellett, hogy kik lesznek a stúdió vendégeim pillanatokon belül kiderül, de előbb jön hírszerkesztünk a legfrissebb információkkal, mert hogy hamarosan 8 óra május 10-e vasárnap van Pálmák Árminok, legyen csodaszép a nap, mert hogy ők a névnaposok, ne feledkezzen el róluk, de a születésnapos ismerőseit is lepje meg valami kedves kis üzenettel. Velem tarthat így a 105.1-en keresztül, vagy akár online formában, ehhez nincs más teendője, mint kattintani a www.antrit.hu weboldalunkra. Jó ébredezést, jönnek 8 órás híreink.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Igazságtételt ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén. Bocsánatot kért mindenkitől, akit az állam az elmúlt évtizedekben megalázott vagy nem védett meg, és az Orbán-Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett meg. Magyar Péter a Kossuth téren egy másik beszédet is mondott. Ott minden magyar ember képviseletére tett ígéretet. A következő évek egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy újra megtanuljunk közösségként tekinteni egymásra. Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta, hangoztatta a Hála nektek című budapesti rendezvényen a főpolgármester szombat délután. Karácsony Gergely arról beszélt, a szavazás napján visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal. Indul a megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. május 10-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat. Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a 35 éves szekszárdi Kolping iskola főigazgatója, Koller Tamás, aztán a Garaiból érkezik hozzám Kenyeresnél dr. Pap Kinga, illetve Willy Bertold, valamint Gellért Fanni. Aztán itt lesz a zombai körzeti megbízott Sziszler Zsolt rendőrzászlós is. És hogy egészen pontosan mikről fogunk velük beszélgetni, ez kiderül. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre, itt az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő 2 órában is.
2: Rádió Antrit. Megyei mozaik. Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: hírek, érdekességek, programok. Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Most következő hír összefoglalónkat Jantner Jolitól hallja.
2: Bátaszékváros önkormányzatának képviselőtestülete legutóbbi ülésén több a város működését és fejlesztését érintő előterjesztést tárgyalt meg. Elsőként az önkormányzat által fenntartott közalapítványok 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolók kerültek napirendre. A négy alapítvány az oktatás, a szociális támogatás, a sport, valamint a kulturális és örökségvédelmi területet támogatja. A testület a beszámolókat elfogadta, ugyanakkor a sportot támogató Vice János sport közalapítvány esetében haladékot biztosított. Ennek oka, hogy az alapítvány élén a közelmúltban új elnökség állt fel, így a vezetés még nem rendelkezett elegendő rálátással a szervezet működésére, és a tényleges munkavégzés is csak most vette kezdetét. Emiatt a 2025. évi beszámoló elkészítésére szeptemberig kapott határidőt. A változás miatt az alapítvány már nem tudott pályázni az önkormányzat által biztosított civil támogatásra, ugyanakkor a közeljövőben esedékesség vált a jó tanuló, jó sportoló díjak átadása, amelynek finanszírozása érdekében az alapítvány rendkívüli támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A kérelmet a testület elfogadta, így a díjak átadásához szükséges forrás rendelkezésre áll. A helyi autóbusz közlekedés kapcsán megállapítást nyert, hogy a közszolgáltatás a szerződésnek megfelelően működött. Az éves elszámolás alapján mintegy 1,2 millió forintos túlfizetés keletkezett, amelyet a 2026. évi elszámolásba számítanak be. A Bátkom 2004 Kft. Első negyedéves beszámolója alapján a városüzemeltetési feladatok, köztük a közterületek fenntartása és a köztisztaság folyamatosan és megfelelő színvonalon ellátásra kerültek, a társaság működése stabil, fizetőképessége biztosított. Öröm látni, hogy az átadás óta mennyire népszerű a kerékpáros pumpapálya a Tudásközpontnál. A pályát használó rengeteg fiatal, a lendület és a közös élmények mind azt mutatják, hogy érdemes ilyen közösségi tereket létrehozni, olvasható Berlinger Attila Facebook oldalán. Számunkra kiemelten fontos, hogy városunkban minden korosztály számára legyenek lehetőségek a szabadidő aktív és hasznos eltöltésére, ennek elősegítésére a jövőben is több fejlesztést tervezünk. Ezek közé tartozik például a Sötétvölgyi gyermektábor felújítása, ahol 40 év után először történik előremutató infrastruktúra fejlesztés, ezt követi majd egy méltó környezet kialakítása mindenki számára. Az igazi tavaszt beköszöntével a parkerdő és környezete is rendkívül népszerű, remekül működnek itt a szabadtéri piacok is. Készülnek az energiapark felújításával és a placra tervezett játszóházzal kapcsolatos szakmai anyagok is, ha megkapjuk az elnyert forrásokat, hamarosan indulhatnak a beszerzések. Dolgozunk továbbra azon, hogy egy élhetőbb, közösségibb várost építsünk mindannyiunk számára, írta a polgármester. Az ünnepi hosszú hétvégén 9 balesetről érkezett bejelentés, 3 esetben személyi sérülés is történt. Május 2-án szombaton a kora délutáni órákban egy autós közlekedett Decsen, amikor egy kereszteződésben nem adott elsőbséget egy arra haladó kerékpárosnak, és járműve bal oldalával neki ütközött. A balesetben a kerékpáros súlyos sérülés szenvedett. Május 1-én az esti órákban Medina külterületén közlekedett egy autós Kölesd irányából Harc felé, amikor egy előzés során elvesztette az irányítását járműve felett, és a jobb oldali útpatkára hajtott, majd megcsúszva a bal oldalra áttérve egy jelzőtáblát kidöntött. A balesetben az autósofőrje könnyű sérülés szenvedett. Vasárnap a délutáni órákban egy autós Németkér felől Paks irányába haladt, amikor a jármű elejével nekiütközött az előtte haladó és forgalmi okból lassító autó hátuljának. A balesetben az okozó autós hátsó utasa könnyű sérülés szenvedett. A 6 anyagi káros baleset között több vadelütés és parkolói koccanás is volt, valamint egy történt elsőbség meg nem adása miatt. Az elmúlt 4 napban egy itt a sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök, a mért eredmények alapján büntető feljelentést tettek ellene. A fenntartható városfejlesztések Bonyhádon című Top Plus projekt kapcsán tartott lakossági tájékoztatót Filóné Ferenc Ibolya polgármester. A Városházán április 28-án megtartott tájékoztató tárgyát képező pályázat összesen 454,97 millió forint visszanemtérítendő támogatásnak köszönhetően valósul meg, és összesen 4 projektet foglal magában. A Rákóczi utcai csapadékvízelvezetés rendezését, a Majosra vezető kerékpárút felújítását, a családi pihenőpark melletti kerékpáros pumpapályát és a kormányhivatal mögötti parkoló megépítését. A pályázat a Top Plus program keretén belül az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. 1 040 000 forintot fociztak össze a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekgyógyászati osztályának a Gerjeni Jótékonysági Focigálán. Ismét megrendezésre került Gerjenben a 3000-es jótékonysági focitorna és majál is. A kilátogatók 3000 forintos jelképes belépődíj megfizetésével a Szekszárdi Kórház gyermekosztályát támogatták. A reggel 9 órakor kezdődött regisztrációt követően 9:30-kor elindult a sportprogram, 10 órától pedig már zenei fellépők szórakoztatták a közönséget. A nap folyamán a családok számos ingyenes szolgáltatást vehettek igénybe, a gyerekek ugráló várazhattak, kipróbálhatták a tűzoltó egyenruhákat, és részt vehettek habpartin is. A technikai sportok kedvelőit versenyautó szimulátor és airsoft bemutató is várta. A tornán, amelyen 8 csapat vett részt, a kórház dolgozói a rendőrség csapatával közösen indultak, és az előkelő 4. helyezést érték el. Egy 34 éves tolnai és egy 40 éves szekszárdi férfi közösen teríthetett kábítószert. A nyomozás egy 34 éves tolnai férfi ellen indult, akiről olyan információ érkezett a rendőrségre, hogy drogot árul. A rendőrök látókörébe került egy 40 éves szekszárdi férfi is, aki kapcsolatba hozható a kábítószerkereskedelemmel. A szekszárdi férfit januárban egy közúti ellenőrzéskor fülelték le először, kocsijában kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, fehér, kristályos sport és sportszéhozáshoz használható eszközök találtak. A vizsgálatok szerint a sofőr drogot fogyasztott, így kábítószer birtoklásán kívül járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, és bevonták a vezetői engedélyét. Az autópálya rendőrök a napokban az M6-os stráda Dunaszentgyörgyi pihenőjében ellenőrizték a párost. Az egyik ülés alatt a 34 éves férfi táskájában több mint 300 g fehér port találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A táskában voltak még drogfogyasztáshoz használható eszközök is. A kocsit a 40 éves férfi vezette annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a 34 és a 40 éves dírrel letartóztatását, így rács mögül várják ügyük folytatását. A paksi önkormányzat ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a hivatal május 1-től technikai okok miatt zárva tart. Az intézkedés elsődleges célja a hivatal köztisztviselői, partnerei és ügyfelei, valamint az önkormányzati képviselők egészségének megóvása, továbbá vagyonvédelmi szempontból az esetleges közvetlen tűzveszély megelőzése, az életet, egészséget és vagyont veszélyeztető elektromos hálózati hibák soron kívüli elhárítását célzó rendkívüli áramhálózat karbantartás időtartamára várhatóan 2026. május 17-ig a hivatali munkavégzés a Csengei Dénes Kulturális Központban történik, egyrészt az ott kiépített asztali munkaállomásokon, másrészt távmunkavégzésben. Ezen időszak alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyintézés telefonon és elektronikusan változatlanul működik, azzal a kivétellel, hogy a hivatali központi szám nem lesz elérhető, de a közvetlen mellékek és egyéb elektronikus elérhetőségek működni fognak. Az esküvők, családi és egyéb rendezvények a hivatal épületében a kiürítés ideje alatt nem tarthatók meg, azok megrendezésére külső helyszínen kerülhet sor.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
3: minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Stúdió vendégemmel egy születésnapról fogunk beszélgetni, méghozzá nem is akármilyenről beszélgetünk, hiszen több mint 3 évtizede, pontosan 35 éve van jelen itt Szekszárdon a Kolping iskola. A főigazgatót, Koller Tamást köszönthetem sok szeretettel. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Először talán kezdjük azzal, hogy mit is jelent a Kolping mozgalom?
3: Kolping mozgalom egy Németországból indult gondolat, amit az ipari forradalom idején Adolf Kolping atya gondolt ki. Ugye abban az időben nagyon sok csellengő fiatal volt a városokban, akiknek a szülei beköltöztek a falvakról, és munkát kerestek az iparosodott városokban, és ezek a fiatalok csellengtek az utcán, nem volt igazából életcéljuk, iskolába nem tudtak járni, mert szegények voltak, és Kolping atya látta ezt papként, és erre a kihívásra próbált valamilyen választ adni. Ugye látjuk ezt Olaszországban is, Don Boscót például, tehát az egyház több helyen próbált erre választ adni, erre a kihívásra. És Kolping atya azt mondta, hogy gyűjtsük össze a fiatalokat, és adjunk nekik valami életcélt és szakmát. És 4 alapelvet fogalmazott meg Adolf Kolping, boldog Adolf Kolping, hogy mit kéne elérni ezekkel a fiatalokkal. Az első az volt, hogy légy jó szakember, légy a szakmádnak mestere, szerezz egy szakmát, és abban légy jó.

0: És a negyedik cél az volt, hogy légy jó, vagy légy hasznos állampolgár. Tehát, hogy a társadalomnak, az államnak is legyen haszna az akkori, vagy átvitt értelemben a mai fiatalokból. És ez a négy cél mentén kezdett el Kolping dolgozni annak idején Németországban.
1: És ugye nálunk is itt Szekszárdon 35 éve jelen van az iskola. Azért ennyi idő alatt rengeteget változott a világ, rengeteget változott Szekszárd. Mi történt az iskola életében? Milyen komolyabb mérföldkövek voltak?
0: Igen, hát 35 évvel ezelőtt a szekszárdi Kolping család egyesület, mert a Kolping mozgalom az Kolping családokból, ezek az alapsejtjei a mozgalomnak, Kolping családokból állnak. A szekszárdi Kolping család egyesület kitalálta, hogy kellene egy Kolping iskola Szekszárdra. Mert hogy azt látták, hogy Tolna megyében is vannak ilyen fiatalok, akik igazából nem tudnak a rendszerváltás után, vagy a rendszerváltás közben, vagy az előző rendszer végén beleilleszkedni az iskola rendszerbe. És német támogatással megalapult az iskola. Első igazgatónője ugye Köntösné Rajnai Anna Mária volt, és nagy segítője volt ebben Mayer Mihály pécsi megyés püspök. Hogy mik voltak a mérföldkövek, hát ugye megalapult az iskola, és egy házvezetőnő képzési kínálattal alapult igazából ez az iskola, és utána egyre több szakma kezdett el jönni a képzési palettába. Megjelent a kertész szakma, van egy saját tankertészetünk is, a 90-es évek elejétől, ugye a Palánki híd mellett látható, a Sióparton. Aztán megjelentek a vendéglátóipari szakmák, főleg a szakács, és utána megjelent a szociális ágazat, a szociális gondozó és ápoló, ma ápoló és gondozónak hívják, és megjelent egy könnyűipari ágazat, ez régen női szabónak hívták, most divatszabónak hívjuk. És így fejlődött az iskola, és volt ennek egy csúcspontja, amikor több mint 600 nappali tagozatos tanuló volt ebben az iskolában. Ugye azt tudni kell, hogy akkor azért még 18 év volt a tankötelezettségnek a határa, tehát két évvel tovább bent voltak a gyerekek az iskolában, mint most. És eljött a 35. tanévünk, és az iskolában ezek a szakmák még mindig megtalálhatóak, megvan a tankertészetünk, van tankonyhánk, van szociális kabinetünk, van egy gyönyörű tanvarrodánk, és emellett még úgynevezett esenis képzésekkel is foglalkozunk, tehát ez a sajátos nevelésű igényű diákoknak a képzéseivel, ahol nagyjából ezeknek az alapszakmáinknak a rész szakképesítéseit szerezhetik meg a tanulási zavarral küzdő tanulók. Úgyhogy így a képzési palettánk bővült szakácssegéddel, cukrássegéddel, kerti munkással, koszorúkötővel, lakástextil gyártóval, számítógépes adatrögzítővel.
1: Jó hosszú a sor,
0: és még nem is soroltam fel mindent.
1: Lehet válogatni. A szekszárdi Kolping iskoláról beszélgetünk, jövünk vissza.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szekszárdi
2: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik!
2: Stúdió vendégem a 35 éves szekszárdi Kolping iskola főigazgatója, Koller Tamás. Az előzőekben már említette, hogy sajátos nevelésű igényű tanulók is jelen vannak az iskolában. De hogy mi a legnagyobb értéke az intézménynek? Főigazgató úr, meg lehet ezt válaszolni könnyedén?
3: Nem, talán mai világban ez nagyon összetett kérdés egy iskolában. Én azt szoktam mondani, hogy ha négy kolpingi alapelvből, mind a négyből egy picit el tudunk hinteni a tanulóinkba, jobb szakemberként, jobb emberként, jobb állampolgárként és jobb keresztényként hagyják el az iskolát, mint ahogy bejöttek, akkor ez már egy siker. És azt gondolom, hogy ez egy így komplex, tehát mind a négyben kell fejlődni. És annak idején én ebből írtam a vezetőképzőn a szakdolgozatomat, és ott nyilván akkor még nem voltam igazgató, de hát az akkori kolpingos évekről tudok beszámolni, tehát akkor szignifikáns volt a különbség a bejövő diákok és a kimenő diákok között. És most is elmondtam, a ballagás volt ugye
2: múlt héten
3: pénteken, hogy nézzenek magukra, és hogy amikor bejöttek ebbe az iskolába, akkor mennyire küzdelmes volt, mint a tanulásuk, mind a magatartásuk, mind az egész létük. És hogy most, hogy kimennek, most, hogy vizsga előtt állnak, mennyivel komolyabbak, és mennyivel másabbak. És hogy szerintem ez a legnagyobb értéke ennek az iskolának, hogy ugye mi fölvállaljuk a sok mindennel küzdő gyerekeket, akár a hátrányos helyzetűeket, akár a nevelő otthonosokat, akár a tanulási nehézséggel küzdőket, akár a sajátos nevelési igényűeket. Ezek a gyerekek, akik valamivel küzdenek, hogy ők is mennyivel értékesebbek lesznek a saját maguk és a társadalom számára is, amikor kimennek ebből az iskolából. És szerintem ez a kulcs.
2: Lenne a kulcs mindenhol, szerintem minden intézményben így kellene gondolkodni, mert tényleg nagyon fontos, hogy milyen kis emberpalántát kapunk, és milyen felnőtt távozik az intézményből. Említette azt, hogy a vallás is főszerepet kap tulajdonképpen az intézményen belül. Ez hogy nyilvánul meg?
3: Ugye bemeneti követelményként semmilyen elvárásunk nincsen a tanulókkal, tehát bárkit szeretettel várunk és látunk az intézményünkbe. Aki el tudja fogadni az európai keresztény gyökereket, elveket. És senkire soha nem erőltettünk rá semmit. De mutatunk egy olyan életet, egy olyan oldalát az életnek és a létnek, amiben megtapasztalhatja a vallásos közeget, amiben megtapasztalhatja a vallásos embernek a gondolkodását és a lelki sokszínűségét, a lelki mélységét. Nyilván erre nem mindenki fogékony, de vannak fogékony diákok. És azt gondolom, hogy nálunk mindenki megtalálja a saját maga szintjét. Ami kötelező, az egy héten egy hittanórája van mindenkinek. Én énekhittanszakos vagyok, és sokáig tanítottam hittant, és azt szoktam mondani, hogy ezt fogják úgy föl, mint egy kultúrtörténet órát. Tehát amikor az ember elmegy kirándulni, vagy külföldre, és meglátogat egy várost, mindig először a székesegyházat nézi meg talán. Vagy a főteret, ott valamilyen templomot, vagy a Szent Háromság szobrot. Tehát ugye ez a keresztény gyökér, ez általában úgy szembe jön velünk, és nem nagyon lehet megkerülni egy nagy városban sem, Európában természetesen. És szoktam mondani, hogy teljesen máshogy megy be egy olyan ember, aki nem találkozott a vallással, csak azt mondja, hogy jaj, milyen szép, meg egy olyan ember, aki tudja ennek a heraldikáját, a mélységét, a szimbolikáját, és az egész környezetnek a sugalmányát, hogy ez mit sugal, és mit akar nekünk mondani. És szoktam mondani, hogy próbáljanak erre így tekinteni, hogy bemegyek egy székesegyházba, és tudom, hogy miről szól az oltárkép, mi az a történet, ami megjelenik a freskókon, mi az a bibliai idézet, ami ki van ragadva, és föl van írva, mi az a szimbolika, ami megjelenik a címereken, az ablakokon, fölismerik a szenteket az attribútumokról. Tehát, hogy teljesen más, hogy tud az ember ehhez a keresztény gyökerű Európához kapcsolódni. És azt gondolom, hogy a mi iskolánkban ez az alap, hogy ezzel megismertetjük a gyerekeket. És utána van egy következő, ami havonta egy katekézisből áll, amikor jön a helyi plébános, aki a prézes atyánk is, Petkó Tamás atya, vagy Attila atya, a káplán atya, és akkor beszélget a gyerekekről. Hittanórán össze szoktuk gyűjteni az ő kérdéseiket, hogy mi az, ami éppen foglalkoztatja őket, ugye a sajtóból egy csomó mindenhez hozzájutnak, vagy amúgy beszélgetnek, meg sok mendemonda van az egyházról, meg a papokról, és akkor ezt nyíltan föltehetik. És akkor ezekre az atyák válaszolnak. És akkor havonta szokott még lenni egy szentmise. Ezt azért tartom fontosnak, mert azért hozzánk főleg falusi gyerekek járnak, és ott még ez a népi vallásosság megtalálható.
2: Talán nagyobb szerepet kap. Igen.
3: Nagyobb szerepet kap, és nem lehet megkerülni azt, hogy az ember ne kerüljön egy keresztelőre, egy esküvőre, egy temetésre az élete során, és akkor szoktam mondani, hogy teljesen más az, hogyha ő ott otthon érzi magát, és tud egy választ, egy amment mondani, vagy és a te lelkeddel, tudja, hogy mikor kell leülni és felállni, mint vad idegenként, rosszul érezve magát, néz körbe, hogy akkor most hova csöppentem, és
2: mit is kell csinálni,
3: és feszélyezve van az egész liturgián. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a preevangelizációt, hogy visszavigyük ebbe a keresztény közegbe a diákjainkat. És akkor van ennek egy mélységi szintje is, amikor azok a diákok, akiket megérint a vallásosság, vagy a hitnek a szele, vagy a Szentlélek sugalmazása, ők járhatnak katekumenátusra, Tamás atya tartja ezt, és akkor a beavató szentségekben részesülhetnek. Most is lesznek olyan gyerekek, akiket az évzáró szentmisén Tamás atya meg fog keresztelni. De ez természetesen nem kötelező, ez teljesen önkéntes alapon megy, igen.
2: És hogy ünnepelt a Kolping iskola? Jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik!
2: A szekszárdi Kolping iskola születésnapját ünnepelte, méghozzá 35 éves fennállását. Beszélgető partnerem Koller Tamás főigazgató. Ugye 3 hete zajlott ez az ünnepség. Mennyire sikerült kellőképpen megünnepelni ezt a szép évfordulót?
3: Hát azt gondolom, próbáltuk nagyon megünnepelni. Ez az ünnepség, ez 2 napig tartott igazából. Csütörtökön a diákoknak volt, ahol úgynevezett Kolping napot szerveztünk, ahol különböző vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal, különböző élményjátékokkal és Kolping Adolfról szerezhető történetekkel és leírásokkal, és ennek a vetélkedőjével zajlott a nap, és utána készítettünk egy nagy fotót a tornaterembe, díjaztuk azokat, akik elértek valamilyen helyezést ezekben a játékokban, vagy vetélkedőkben, és ez volt a csütörtöki nap, és pénteki napon az egész országból 160 vendéget vártunk szeretettel, amit egy szentmisével kezdtünk, amit Felföldi László pécsi megyés püspök atya celebrált, helyi atyák koncelebrálásával egy nagyon mély prédikációt hallhattunk, és utána a torna termünkben folytatódott az ünnepség, ahol beszédek, versek, Kolping atya életéről egy színdarab, a diákok által előadott színdarabot láthattunk, és az alapfokú művészeti iskolánk táncosai zárták az én beszédem után ezt az ünnepséget 2 tánccal. Volt a lányoknak egy tánca, és volt a fiúknak egy tánca, amivel az ünnepség után indultak egyből a Helikonra, és aznap még Keszthelyen a Helikonon is előadták ezt a táncot. A lányok ezüstöt, a fiúk aranyminősítést kaptak a táncukkal.
2: Jó, ezúton is gratulálunk nekik, igazán szép eredmény.
3: Köszönjük.
2: Akkor ez egy
3: szépen.
2: Ilyen kettős produkció volt, betanulták, előadták a szeretett iskoláikban, és még tulajdonképpen díjazták is őket.
3: Van. Igen.
2: Egyébként, hogyha az iskola tanulóinak összetételét nézzük, megoszlik fiú-lány arány?
3: Igen, abszolút. Abszolút. Szerintem igen, vegyes.
2: Hangulatot tekintve, hogy telnek a mindennapok?
3: Szerintem jó hangulatú az iskolánk. Ugye az esenis osztályok minden nap bent vannak.
2: Ezek kisebb létszámú osztályok,
3: ezek
2: ugye?
3: Kisebb létszámú osztályok, maximum 13 fős osztályok. Ők nagyon szeretnek, és nagyon jó hangulatot csinálnak az iskolában, és ők nagyon, nagyon szeretetteljes gyerekek. A szakképzőseink, ugye ők 9-ben teljesen bent vannak, 10-11-ben pedig ugye duális képzésben vesznek részt, tehát 2 napot vannak bent sajnos csak az iskolában, és így ővelük egy picit másabb a kapcsolatunk, ott inkább a tanuláson van a dominancia, mert ugye van egy szakmai elméleti napjuk és egy közismereti napjuk, és hát abban az egy közismereti napban, meg abban az egy szakmai elméleti napban mindent be kell sűríteni, és hát ők ilyen rohanósan vannak az iskolában, de ez a hangulatot azt gondolom nem befolyásolja.
2: Említette főigazgató úr, hogy a diákok többsége faluból, környező településekről érkezik. Kollégium biztosított?
3: Sajnos az iskolának nincs saját kollégiuma. Az elhelyezésüket a városi kollégiumba szoktuk megoldani, de nem jellemző a kollégista lét, inkább bejárósak a diákjaink.
2: Születésnapok ünneplése tekintetében csak az ilyen kerekebb, indokoltabb évszámokat ünneplik meg, vagy azért évről évre valamilyen módon visszatér?
3: Kolping atyának az évfordulóját minden évben meg szoktuk ünnepelni. Igazából a szentélyavatásának az évfordulóját szoktuk ünnepelni októberben, az őszi szünet előtt, ez október 26-án van az évforduló, így az őszi szünetre esik. Ezért mindig az őszi szünet előtti napokon szoktuk valahogy megünnepelni, attól függ, hogy jön ki. Szokott lenni ugyanígy egy diáknap, ahol Kolping atya, a Kolping mozgalom és maga ez az egész szellemiség van a középpontban, ugyanígy vetélkedőkkel, versenyekkel, különböző programokkal, városismereti vetélkedővel. Tehát minden évben próbáljuk
2: színessé
3: tenni. Itt meg szoktak jelenni a régi diákjaink is. Egyik évben volt két diákunk, aki egy Michelin csillagos szakács.
2: Azt a mindenit.
3: Aztán volt egy, aki étterem tulajdonos lesz. Tehát mindig olyan kiemelkedő diákokat szoktunk meghívni, akik példát tudnak mutatni a mostani diákoknak is, hogy azért el lehet jutni valahová ebből az iskolából.
2: Én azt kívánom, hogy akkor sok-sok olyan diák kerüljön ki ebből az iskolából, akik a későbbiekben örömmel térnek vissza, és mesélnek az élettörténetükről. Isten éltesse a Kolpingot, köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönjük szépen.
2: A Szekszárdi Kolping iskola főigazgatójával, Koller Tamással beszélgettem.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami Szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: A fókuszban a szép beszéd, legalábbis e kapcsán díjakról fogunk beszélgetni. Stúdió vendégem Kenyeresné dr. Papp Kinga, többek között, de majd a fiatalokra is rátérünk. Talán sok szeretettel köszöntöm, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
2: Egészen pontosan milyen versenyekről is fogunk szót ejteni a következőekben?
3: Három versenyről fogunk röviden szót ejteni. Kettőt ezek közül az Anyanyelvápolók Szövetsége szervezett, mind a három verseny anyanyelvi verseny. Az édesanyanyelvünkről, a kazinci versenyről és a magyar nyelvi OKTV-ről.
2: Hogy készülnek az ilyen e-fajta versenyekre egyáltalán? Milyen megmérettetést jelent ez a fiataloknak? Milyen feladatokkal szembesülnek ilyenkor?
3: Hát elsősorban anyanyelvi, grammatikai, leírónyelvészeti feladatokkal készülünk. Mindegyik versenynek van egy írásbeli része is. Talán a kazinci verseny az, amelyik legkevésbé érinti a klasszikus értelembe vett grammatikát. Ott inkább szónoki szövegek jelölésével foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy a hangsúlyokat, a szünetet, a hangerőt jelöli a növendék majd a versenyen, és alapvetően a szóbeli felkészítésre teszünk nagyobb hangsúlyt. Willi Berti nyerte idén a kazinci díjat, a kazinci versenyen, ez egy szónok verseny, ahol egy vitt szöveget és egy kötelező szöveget kell hangosan felolvasni. Itt az értő olvasást és nyilván a természetes hangsúlyozást és a kiejtést figyelik leginkább. Ő egyike a ma Magyarországon legszebben beszélő fiataloknak. A másik anyanyelvi verseny az édesanyanyelvünk, egy picikét más, mert ott nem csak előadni kell egy szöveget, és nem felolvasni kell, hanem fejből kell előadni egy szöveget. Ott problémakörök vannak, és beszédet kell írni. Különböző műfajokban kell megszólalni, vitaindító, kiselőadás, hozzászólás, elmélkedés, és még sorolhatnám ezeket a szóbeli műfajokat, és problémakörök vannak, olyan problémakörök, amiben meg kell szólalni, ami általában érinti a fiatalokat, tehát van róla gondolatuk, és az is meg van határozva, hogy kiknek szól a beszéd. Tehát nagyon sok összetevő van, amire a szónoknak figyelni kell, és vázlatot készíthetnek a növendékek, a vázlat alapján kell megszólalniuk, nem lehet olvasni, esetleg az idézetet lehet, amit rögtönöznek onnan felolvasni, de semmi más nem, mindent fejből kell elmondani. És a harmadik verseny, talán az ország egyik legnehezebb versenye, az OKTV verseny, aminek van először is három fordulója van. Van egy írásbeli része, ami egy nagyon-nagyon komoly nyelvtan feladatsort jelent, ezután pedig van egy pályamunka. Négy vagy három témából lehet választani, és az egy nagyon komoly kutatómunkát igénylő feladatsor. Idén Gellér Fanni, aki a 12. helyezést ért el ebbe a versenybe, a hírműfajának változását, nagyon aktuális, és egy rádióban ez nagyon jól passzol. Őt ketten készítettük fel erre a versenyre, nem csak én dolgoztam vele, hanem Borunkai Dóra, barátnőm, kolléganőm, aki főleg a témaválasztásban segített neki, hiszen Fanni a járványdiskurzus változását választotta, hogy az elmúlt 100 évben hogyan és mire használták, az egy pragmatikai vizsgálat volt elsősorban, majd erről talán ő részletesebben beszél, és azt vizsgálta, hogy mi mindenről szólnak a hírek a járvány mellett. És a harmadik fordulója ennek egy védés, tulajdonképpen olyan, mint egy diplomavédés. Egy 12 fős nyelvészeti bizottság előtt kell számot adni arról, és megvédeni azokat a gondolatokat, amiket a növendék a dolgozatban megfogalmazott. Ez egy 20 oldalas dolgozat, tehát szinte egy szakdolgozat szintű, de kutató munkában minden esetre sok egyetemista tanulhatna meg, tehát nagyon komoly munkának számít.
2: Akkor először kezdjük azzal, hogy a szép magyar beszédre hogy lehet felkészülni? Mi az, amivel készültek arra a versenyre?
3: Választottunk szöveget, és ezeket a szövegeket gyakoroltuk. Van egy helyi selejtező az iskolán belül, aztán van egy középszintű, úgymond egy megyei selejtező, az mindig a Petőfi gimnáziumban zajlik, és onnan ők ketten a Szalai Jankával jutottak tovább. Szalai Jankát is, és a Báli Patrik volt a harmadik induló, a harmadik növendékem, ő sajnos nem jutott tovább, de Berti és a Janka a Helikoni versenyen is volt, és a Helikonról vittük át őket a győri Kazinci versenyre. Ez is nagyon érdekes, vagy nagyon izgalmas volt, és Janka megbetegedett, úgyhogy teljesen elment a hangja, amire a versenyre értünk. Áttették az időpontot, hogy megengedték volna neki, hogy szombaton adjon számot mind a két szövegről, de sajnos ez nem történhetett meg mind a hármójukkal, de különösen aztán mind a kettőjükkel. Tehát idegen szövegeket is gyakoroltunk, azt jelenti, hogy primavisztáznak, blattoló olvasás, így is hívják ezt a szakmánkban, hogy van 10-15 perce az embernek, hogy átfusson egy szöveget, és aztán hibátlanul hangsúlyozási, nem csak olvasási, hanem hangsúlyozási hibák nélkül kell a szöveget átadni, úgy, hogy a befogadó közönség számára érthetővé váljon a tartalom. És a másik nyilván a saját szövegnek a gyakorlása. Ott talán az nagyon fontos, hogy ne váljon memoriterré, tehát az ember, amikor 800-szor mondja el ugyanazt a szöveget, és próbálja meg tisztára csiszolni, akkor nagyon könnyen megtanulja, hogy mindvégig olvasott szöveg maradjon, és hát nagyon sok mindenre kell koncentrálni. Kiejtésre a gyermekeknek főleg azt kellett gyakorolni, hogy a mai rohanó beszédünkben egy kicsit lelassítani, jobban artikulálni, a szüneteket megtartani, az összemosódó hangokat szétválasztani, és hát mindenképp az értelmet megtalálni a szövegben és a szívvel átadni.
2: És hogy mennyire nehéz erre felkészülni, hamarosan beszélgetünk a fiatalokkal.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A következő beszélgető partnerem Kazinczy Díjas, de hogy ez mit is jelent egészen pontosan, ezt Willy Bertolt 10. B-osztályos gara is fogja nekünk megválaszolni. Sok szeretettel köszöntelek, jó reggelt, köszönjük, hogy itt vagy velünk, Berti.
3: Jó reggelt kívánok én is, nagyon szépen köszönöm a felkérést, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: És az előzőekben mondta a tanárnő, hogy te vagy az egyik legszebb beszédű fiatal hazánkban, és ez valóban így is van.
3: Köszönöm szépen.
2: Mekkora felkészülés volt a mindennapokra levetítve? Milyen gyakorlást igényelt ez tőled?
3: Most mondhatnám azt is, hogy nagyon könnyű volt rá felkészülni. Igazából azon kívül, hogy minden nap foglalkoztam vele, az is nagyon közre játszott, hogy én már kb. 5. korom óta csinálom ezt, tehát amióta lehetett, én részt vettem az összes Kazinczy versenyen általános iskolás korom óta. Hát így megedződtem az évek alatt, és talán ezért is volt picikét könnyebb most már erre felkészülni, és talán itt tudtam igazán megmutatni azt, hogy a hosszú évek munkája alatt én tényleg mit értem el, és hogy mennyire vagyok képes arra, hogy neves zsűri előtt, tényleg nagyon neves zsűri előtt hibátlanul elmondjak olyan szövegeket, amit még nem is láttam. Amellett, hogy olyan feladatot is meg kellett csinálnom, ahol egy külön jelölésrendszerbe kellett a hangsúlyokat, illetve a szüneteket bejelölnöm. És azért ez nehéz volt, de hát mint az eredményből kiderült, sikerült.
2: Berti, te tudatosan készültél arra, hogy te szeretnél egy nagyon szépen beszélő fiatal lenni, vagy hogy jött például az első verseny? Emlékszel rá?
3: Hát emlékszem. Igaz, hogy nagyon pici voltam, de valahogy úgy kezdődött, hogy alapvetően nagyon szerettem az irodalmat, az egész család, mindenki nagyon szeret olvasni, meg beszélni is. Mondta nekem a tanár úr 5. hogy van ez a lehetőség, én akkor már rendszeresen vettem részt versmondó versenyeken, és akkor én úgy voltam vele, hogy hát ezt is ki kell próbálni, igazából nem lehet akkor a különbség a kettő között. Igaz, hogy utána rájöttem, hogy hatalmas a kettő közötti különbség, de aztán részt vettem, és így, ahogy teltek az évek, igazából már kérdésként sem merült fel, hogy én ezen részt szeretnék-e venni, hanem mindig jött, és nagy örömmel részt vettem ezeken a versenyeken.
2: És mit gondolsz, vagy hogy érzed, rutinná válhat az, hogy valaki szépen beszél, vagy azért oda kell figyelned arra mondjuk egy-egy ilyen versenyen, hogy tényleg minden hangot úgy adj ki, ahogy annak ki kell jönnie?
3: Persze, rutinná is válhat, de azért gyakorolni mindenkinek kell, még a legjobbaknak is, és ezt nem azért mondom, tényleg én nem tartom magamat emiatt most egy nagyon nagy embernek, inkább arra szeretnék kiukadni, hogy tényleg ezt nem lehet úgy csinálni, hogy egy ideig gyakoroljuk, aztán abba hagyjuk, ezt igazából mindig gyakorolni kell, de az is egy nagy gyakorlás, hogyha minden nap beszélünk, tehát hogy kommunikálunk emberekkel, ez is másokat hozzásegít.
2: És ugye volt az a rész is, ahol egy ismeretlen szöveget kellett felolvasni hibátlanul, jól hangsúlyozva. Ezeket be lehet kellőképpen gyakorolni, amikor sok-sok idegen szöveget veszel elő otthon mondjuk a mindennapok folyamán, vagy abszolút nem lehet erre gyakorolni?
3: Nem, egyáltalán nem lehet. Mindegyik szöveg teljesen más az, hogy milyen a nehézsége. Tényleg mindig, amikor új szöveggel találkoztam, azt vettem észre, hogy hát ez teljesen más, mint az előzőek, és ugyanolyan nehéz, mint egy olyan szöveg, amit már többször átolvastam.
2: Amivel már többször szembe kerültél.
3: Igen. Hát ez alapvető, igen. De nem lehet rá felkészülni.
2: Mi a célod a jövőre nézve?
3: Hát én legszívesebben színművészettel foglalkoznék. Ha ez nem jönne össze, akkor valószínűleg jogi pályára készülnék. Ez is nagyon vonzó számomra. De mindenképpen ez a kommunikáció, illetve az ilyen humán tantárgyak, mint a magyar és a töri, én biztos, hogy ezzel fogok foglalkozni.
2: Berti, én gratulálok Magyarország legszebben beszélő fiataljának, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és sok sikert a jövőre nézve.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A fókuszban még mindig az irodalom, mert hogy az előzőekben a szép beszédről, most egy kicsit összetettebben beszélgetünk az irodalomról, a szép beszédről, az alkotásról. Beszélgető partnerem Gellér Fanni, 12. B vagy volt 12. B osztályos gara is. Szia Fanni, köszöntelek, jó reggelt, köszi, hogy itt vagy velünk. A tanárnő már sokat elárult nekünk arról a versenyről, amelyen te vettél részt. Ennek hogy zajlott a felkészülési része, te hogy élted ezt meg? Mennyire volt teher a mindennapokban, főleg így az érettségi közelsége miatt is?
3: Két nagyobb versenyem volt a gimnáziumi éveim alatt. Az első az édesanyanyelvünk volt. Ez 12. elején került megrendezésre, vagyis én akkor jelentkeztem rá. Arra viszonylag könnyebb volt jelentkezni, felkészülni is, mivel ugye még nem volt olyan közel az érettségi, legalábbis nem éreztem olyan közelinek. Mind a két verseny nagyon más egymáshoz képest, úgyhogy az édesanyanyelvünkre talán azt mondanám, hogy grammatikailag nem kell annyit készülni, szóval nehéz, de az OKTV lesz mindig is a legnehezebb leíró nyelvtan szempontjából. Mind a kettő versenyben van egy olyan tesztfeladat, amin muszáj átesni. Az OKTV-vel sokkal nehezebb, úgyhogy tulajdonképpen mire oda jutottam, azt az év vége felé írtam meg, és egy kicsit később, addigra már azt hiszem, hogy nagyjából felkészültem rá, amennyire fel lehet. Úgyhogy az édesanyanyelvünk első fordulója miatt egy kicsit könnyebb volt, aztán igazából a helyszínen is volt tesztfeladat is, de amire talán sokkal többet kellett készülni, az a szóbeli része. Tanárnő már említette, hogy igazából elő kell adni pár percben egy szöveget, ha jól emlékszem, 2 percig kell beszélni, sose tudtam addig beszélni, és részben fejből kell mondani, csak bele lehet pillantani a vázlatba. Nagyon különböző műfajokban. Én a versenyen azt hiszem, hogy egy vitaindítót mondtam, ami egy kifejezetten különleges műfaj számomra. Előtte mindig is óckodtam, tartottam tőle, mert nem csak egy egyszerű érvelő szövegről van szó, hanem muszáj mind a két álláspontot bemutatni. És hogyha az emlékeim tiszták, akkor azt hiszem, hogy a szegény gazdagságról, gazdag szegénységről beszéltem, hogy anyagilag valaki szegény vagy gazdag, de ellenben szellemileg, emberi kapcsolatokban gazdag vagy szegény. Nagyon érdekesnek tartottam, és szerintem, mivel nem lett a legtökéletesebb, nem az enyém lett a legjobb az írásbeli rész, ezért azt gondolom, hogy a szóbeli hozta föl végül az eredmény.
2: Húzni kell a témák közül, vagy hogy kell elképzelni a témaválasztást?
3: Van egy lap, amit megkapunk, amikor bemegyünk a terembe, és azon rögtön 3 téma van, és a közül kell választani, és ott közölni, hogy melyik témát választottuk.
2: Hát nem egyszerű feladat, az biztos. És az OKTV verseny, ott mit éreztél a legnehezebbnek, vagy mi az, ami esetleg nagyobb falatot jelentett számodra?
3: Hát egyértelműen az, hogy 18 évesen meg kellett írni egy 20 oldalas pályamunkát.
2: Nem kis feladat, az biztos.
3: Igen, azért rengeteg órát elvesz az ember idejéből, az én időmből is elvett, főleg így érettségi idején, amikor egyébként biosz és angol fakultációra kéne tanulni, de közben estig írjuk a pályamunkát. Hát el kell áruljam, hogy az utolsó nap este 10-kor jöttünk az iskolába, mi zártuk be úgy a termeket tulajdonképpen. Úgyhogy talán az, hogy időt és energiát nem sajnálva, amikor már nincs is, és mínuszban van az energiaszint, akkor is bele kell adni, és rá kell áldozni, és muszáj csinálni. Akkor is, hogyha van egy blokk, vagy éppen úgy tűnik, hogy a keresett utak már nem folytatódnak, nincs tovább, akkor is folytatni kell.
2: Miért érezted fontosnak ezt, hogy a maximumot hozd ki magadból ezen a területen is?
3: Hát én talán azt mondanám, hogy mindenből próbálom a maximumot kihozni magamból, és azért egy olyan tudományos munkáról van szó, ami egy olyan tudományos környezetbe kerül majd be, tehát olyan emberek olvassák, akiket muszáj tisztelni annyira, hogy a minimum az, hogy megteszem azt, hogy megpróbálom megírni a 20 oldalas pályamunkát úgy, ahogy tudom.
2: Mi is volt ennek a pályamunkának a témája?
3: Hát én a járványdiskurzus változását vizsgáltam. Nehéz úgy beszélni róla, hogy közérthető legyen. pragmatikai szempontból legfőképpen.
2: Itt is választani lehetett a témák közül, vagy szabadon választott volt?
3: Itt is ugyanúgy szinte három téma volt, és onnan kellett kiválasszam, hogy ha jól emlékszem, Jókai műveiről volt valamilyen téma, a hírekről, a harmadik nyelvi romlás kérdéséről, romlik-e a nyelv. Úgyhogy én szinte azonnal a hírek mellett tettem le a voksomat, az volt a kérdés, hogy azon belül mit vizsgáljak, hiszen egy nagyon változatos téma, úgy a sajtó, a hírek változása is.
2: Mi a terved a jövőre nézve?
3: Én jelenleg, mondjuk jövő héten leteszek egy emelt biosz érettségit, egy emelt angol érettségit, és hogyha minden jól megy, akkor pszichológia szakra szeretnék felvételizni Pécsre. Ha pedig nem azt mondom, hogy nem megy minden jól, mert úgyis megelégszek magammal, de lehet, hogy tanár leszek, vagy mentőtiszt szintén Pécsen, hogyha nem érem el azt a pontszámot, ami majdnem elérhetetlen.
2: Ó, hát azt hiszem, hogy nálad megvan bőven a tudás, meg az akarat is.
3: Köszönöm.
2: Mert azért az se utolsó szempont, hogyha az embernek van akarat ereje. Benned pedig azért van, mert akkor ez az utolsó időszak igencsak megterhelő volt a számodra.
3: Igen, nem volt egyszerű egy pályamunkát is összehozni, meg érettségizni, énekkar, foci, néptánc, ilyesmi.
2: Mennyi időt szoktál aludni, csak így zárójelbe kérdezem meg?
3: Hát ilyen változó, tehát egy hónapig mondjuk ilyen 6 órákat, utána meg 3 napig 10 mondjuk, és akkor az úgy rendben van.
2: Szereted a pörgést, jól gondolom?
3: Igen.
2: Fanni, én azt kívánom, hogy minden álmod úgy teljesüljön, ahogy te azt kigondoltad magadnak, sok sikert a jövőre nézve. Gratulálok az eredményhez, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm.
2: A Garai Gimnáziumból Gellér Fannival beszélgettem, de az előzőekben itt volt velünk Willy Bertolt, 10. B-osztályos tanuló, illetve felkészítő pedagógusok, Kenyeresné dr. Papp Kinga is.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Bonyádváros önkormányzata március 25-i ülésén különböző kitüntetéseket, elismeréseket adott át, többek között mai stúdió vendégemnek is. Ő nem más, mint Schisler Zsolt rendőrzászlós, körzeti megbízott, ő vehette át az év rendőre címet, amihez sok szeretettel gratulálok, és sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Milyen érzés volt egyáltalán az elismerés, hogy érintette?
3: Meglepett, őszintén. Jó érzés volt, nem számítottam rá. Nagyon sok kollégámnak gratuláltam már, akik korábban ezeket a díjakat átvették, és kaptam egy értesítést, hogy én leszek a következő, úgyhogy nekem is nagyon jó esett ez a díj, meglepetés volt számomra.
2: Emlékszik arra a pillanatra, amikor eldöntötte, hogy a rendőri pálya lesz majd az ön hivatása?
3: Ez már nagyon régóta foglalkoztatott engem, így gyerekkor óta már, meg a honvédség után már eldöntöttem, hogy én rendőr szeretnék lenni, úgyhogy ez egy

0: régóta terve volt.
1: Akkor céltudatos.
0: Igen. Vendéglátásban dolgoztam előtte, és az élet úgy hozta, hogy adódott ez a lehetőség, és akkor rögtön jelentkeztem.
1: Miben látja ennek a hivatásnak a szépségét?
0: Hát, hogy minden nap más. Nekem az, az nagyon jó, hogy érdekes, színes, rengeteg emberrel találkozunk. Néha nagyon nehéz is, nagyon felelősségteljes is, azért oda kell nagyon figyelni. Napra kész kell legyen a rendőr minden nap. Emberekkel dolgozni, ugye, problémákat megoldani napi szinten. De ezt tetszik nekem, ez, hogy minden nap más, más. Nincs egyforma két nap a rendőrségen, mindig van valami csavar benne.
1: Azt gondolom, hogy azért a hallgatók közül talán vannak olyanok, akiknek nem biztos, hogy a körzeti megbízott fogalma teljesen a helyén van. Mit is végez egy körzeti megbízott? Milyen feladatai vannak a mindennapok folyamán?
0: A fő feladat itt a közrend és a közbiztonság, ugye a közrendvédelmi szakterület, és a lakossággal való kapcsolattartás az egy nagyon fontos dolog itt, hogy látható legyen a rendőr, meg tudjanak szólítani, engem is lássanak, oda tudjanak jönni, ismerjenek. Én is ismerjem a problémáikat az embereknek. Egy körzeten belül dolgozó rendőrről van szó, akit ismernek az ott lakók, és számíthatnak rá bármikor, hogy akár szolgálaton kívül is, bármikor fölhívhatnak, bármi problémájuk van, és próbálok segíteni.
1: Ez az ön esetében a Zombai körzetet
0: igen,
1: jelenti,
0: igen? Zomba, Kéty és Felsőnánó, ez a három település, de nagyon sokat vagyok bent Bonyhádon is. Az nekem a szívem csücske, ez a város, itt is élek, Bonyhádon, de Zombát is nagyon szeretem, illetve a többi települést is.
1: Mennyire volt nehéz feladata, amikor a körzeti megbízotti pozícióba állt tulajdonképpen? Mennyire nehéz ilyenkor megismerni az embereket, elnyerni egyáltalán a bizalmukat, mert hát ugye ezen is alapul ez a munka tulajdonképpen.
0: Igen, igen, azt nem könnyű. Azt nem könnyű. Ugye én jártam sokat Zombára előtte is, mert én közlekedési baleseti helyszínen voltam, úgyhogy többször megfordultam Zombán, a főúton, a 65-ösön, a főúton, a környéken is, meg sok ismerősem is van, Zombán kollégák is vannak, úgyhogy nem volt nehéz, én úgy gondolom. Az elején nyilván nem ismertek a lakók, csak így látásból, hallomásból, de én kaptam már vissza pozitív visszajelzéseket nagyon sokat, úgyhogy ennek nagyon örülök. Igen, igen. Úgyhogy ezért már megérte.
1: Ki kell nehezebb? Fiatalokkal, idősebbekkel, a hasonló korabeliekkel, kiket nehezebb megszólítani?
0: Hát az idősebbek talán.
1: Zárkozottabbak?
0: Igen, meg talán ők egy kicsit nehezebben is fogadják el, hogy oda megy a rendőr, és valamit ő szól.
1: És a fiatalok?
0: A fiatalokkal nincsen.
1: Én
0: szerintem
1: pont az ellenkezőjét gondoltam volna. Én azt gondoltam volna, hogy a fiatalok azok, akik talán egy kicsit máshogy állnak.
0: Hozzájuk máshogy kell menni. Igen, igen, igen. Lazábban egy kicsit kötetlenebb beszélgetés, de fiatalokkal nincsen semmi probléma szerintem, meg idősebbeket se Zombán, ez egy nyugodt kis település. Átmenő forgalom az nagy, az ad feladatot nekünk is, meg a többi kollégáknak is, balesetektől kezdve nyáron nagyon nagy forgalom van a 65-ös főúton.
1: Stúdió vendégem Bonyhád település évrendőre címmel kitüntetett rendőrzászlósa, Schisler Zsolt, jövünk vissza pillanatokon belül.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik!
2: Az év rendőre díj nem csupán szakmai elismerés, jelképe annak a bizalomnak és tiszteletnek, amelyet közösségünk, ez itt Bonyhádot jelenti, érez a díjazott iránt, így fogalmazott a település polgármestere Filóné Ferenc Ibolya, mielőtt átadta az év rendőre kitüntető címet Schisler Zsolt rendőrzászlósnak. Ugye az előzőekben már beszéltünk arról, hogy a rendőri hivatás iránt már igen korán érezte a szerelmet. Hívható ez egy szerelemnek, vagy kell a kellő beleőrülés ebbe a szakmába? Jó értelemben?
3: Elhivatottság, igen, meg kell egy rendőri véna, én úgy látom, aki régóta itt van, kollégáim is, azt mondhatom, hogy azért is, mert szereti is csinálni, illetve igen, mi már úgymond rendőr szemmel is megyünk, civil életbe is, én is észreveszem magamon is, hogy rendőr szemmel nézek mindent, közlekedés során is, meg bárhova megyek, úgyhogy kell hozzá, igen, egy nagy adag ilyen elhivatottság, igen.
2: Igen, ez a jó kifejezés,
3: ez jó, azt gondolom. Jó, szerintem, meg igen, egy ilyen szakmai alázat is, tanulás, folyamatos tanulás, tényleg folyamatos. Én nem gondoltam volna, de itt folyamatos napra szinten kell lenni.
2: Mert hogy sok feladata igen, van egy körzeti megbízottnak,
3: színes,
2: ugye?
3: Igen, nagyon színes. Ugye mindenhez kell egy kicsit érteni. Bűnügyeket kell csináljunk, bűnügyeket feldolgozni, baleseteknél kell intézkedni, a családi veszekedésektől kezdve, bolti lopástól, megkeresések, különböző kapitányságoktól, különböző szervezetektől. Akkor a lakossággal ugye jóba kell lenni, meg kell találni a hangot. Úgyhogy nagyon színes. Mindenhez kell egy kicsit érteni, és nekem is folyamat tanulnom kell. Otthon is most például ott van az asztalon mindenféle jogszabállyal, és tanulok, és szabad napon is muszáj.
2: Tehát akkor nem arról szól a rendőri hivatás, hogy az ember elvégzi azokat a bizonyos iskolákat, amelyek kellenek, és utána nyugodtan beleül a hivatásába, a szakmájába, és élvezi a mindennapokat.
3: Nem, ugye törvényeket, jogszabályokat is folyamatosan újítják, azt nekünk tudni kell, ott azonnal helyszíneken dönteni kell. Úgyhogy folyamat tanulás. Nem gondoltam volna én sem, de sokkal fejleszteni kell magát az embernek, mert különben akkor megakad egy szinten, de itt nem is lehet, mert napra késznek kell lenni.
2: Arról már beszéltünk, hogy mi a szakma szépsége, de van árnyoldala is, ami esetleg egy kicsit nehezebbé teszi a mindennapokat?
3: Hát,
2: vagy ami miatt nehezebbek a mindennapok?
3: Nekem nem tűnik így nehéznek. Mert ugye 18. ez a 18. éve, hogy rendőrként dolgozom, szóval rendőrhivatás van. 2 év még iskola, ha azt beleszámoljuk, akkor 20 év már. Én annyira ilyen komoly nehézséget nem tapasztalok, nem helytállni kell, tényleg föl kell kelni, időbe be kell menni.
2: Hát mint minden munkahelyen.
3: Igen.
2: Az alap dolgok, igen.
3: Úgyhogy annyira ilyen nagyon olyan kirívó nincsen
2: nehézség. Amikor felszerelt a rendőrség kötelékébe, akkor volt valami álomkép, hogy mely területen szeretett volna dolgozni?
3: Ugye akkor én annyira még nem láttam ebbe bele.
2: Nyilván más az iskola, meg más, amikor
3: igen,
2: az ember belekerül.
3: Kérdezték is tőlem, amikor a Pécsi főkapitányságra mentem, a 48-as térre jelentkezni, hogy milyen rendőr szeretnék lenni, mondom. Nekem mindegy, csak egyenruhás, akik itt vannak az utcán. És akkor mondták, hogy jó helyre jöttem, és akkor elkezdtem ugye dolgozni Budapesten. Budapestre kerültem a rendőrsuli után, ott járőrként, majd sikerült Bonyhádra haza kerülnem 2009-ben, és akkor itt is járőrként kezdtem a szolgálatot, eltelt egy pár hónap, és ért egy ilyen nagy megtiszteltetés az akkori parancsnokoktól, hogy baleseti helyszín elő beosztást felajánlottak számomra. Ez egy nagyon nehéz, de nagyon szép szakterület, szerintem az egyik legnehezebb a rendőrségen, és akkor azt elvállaltam, nagyon örültem neki, rögtön el is küldtek iskolába, Dunakeszin volt egy ilyen szaktanfolyam, 3 hónap bent lakásos iskola, tehát megint iskolába kerültem. Azt elvégeztem, és abba a közlekedési helyszínelőként dolgoztam 2022-ig. És nálunk úgy van, a rendőrségen egy ilyen ajánlott nem papírforma szerint, de egy ilyen 7 évente érdemes váltani szakterületet. Uh-huh. Ezt mondták a régi öregek, hogy
2: ne fásuljunk bele.
3: Igen. És hát én ezt megdupláztam ugye a közlekedésem majdnem, és akkor volt egy lehetőség, hogy a közrendvédelemre átkerülni, körzeti megbízottnak, és én akkor nehéz volt, rágódtam rajta nagyon sokat, mert nagyon szerettem a közlekedést, de úgy döntöttem, hogy ezt megpróbálom, és már 3 éve. Most már több mint 3 éve.
2: Akkor mondhatjuk tulajdonképpen, hogy a rendőrségen belül ezeket a szakterületeket nem nagyon lehet összehasonlítani, mert hogy mindegyik más, és, igen, és más, mást kíván meg az embertől.
3: Igen. Egymás alapul azért mindegyik.
2: Nyilván igen.
3: De teljesen más, igen. Ez talán egy kicsit nyugodtabb, de bár sokkal több, sokszínűbb, igen, sokkal összetettebb. Én most így rájöttem, de nem bánom abszolút, mert tényleg egyik nap Bonyhádon dolgozok, egyik nap Zombán, a harmadik nap elmentem Szerbiába, az Észak-Macedón határa egy hónapra, ilyen külszolgálatra, utána a Röszkei határa, tehát így össze-vissza.
2: Örökös mozgás.
3: Igen, igen, és mindig van valami, ami egy kicsit így újabb, és én ezeket szeretem, az ilyen monoton egyhangú dolgokban egy idő után belefárad az ember minden nap ugyanazt csinálni. Úgyhogy úgy látom én most, hogy megtaláltam itt a számításokat.
2: A rendőri hivatásról beszélgetünk Zomba körzeti megbízottjával. Jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten? Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd! Jó reggelt, Szekszárd! Jó reggelt, Tolna megye! Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
1: 2008-ban szerelt a rendőrség kötelékébe a ma körzeti megbízottként dolgozó Schiller Zsolt rendőrzászlós, zombán teljesíti a szolgálatát. Ugye arról is beszéltünk már, hogy számos szakterületen dolgozott a rendőrség köteléként belül, de hogyha jól tudom, akkor azért fiatalokkal is foglalkozik a mindennapok folyamán. Jók az információ?
2: Igen, igen. Parancsnokok felkértek a mentori feladatokra. Ez megint azzal járt, Körmendre vissza suli, igen. Oda egy ilyen mentori képzéssel kellett menjek. Azt elvégeztem sikeresen, és akkor ez azt jelenti, hogy foglalkozatok rendőrtanulókkal, hogyha jönnek, akkor őket segíteni, nekik mutatni, beosztják mellém, és akkor velük dolgozni.
1: Megmutatni nekik, igen. Hogy miről is szól a rendőrmunka tulajdonképpen.
2: Neki, segíteni nekik.
1: Mennyi ideje annak, hogy foglalkozik a fiatalokkal?
2: Az egy 2 éve, ha jól emlékszem.
1: Akkor még nem olyan hosszú.
2: Igen, igen.
1: Ez idő alatt esetleg volt olyan, hogy a fiataloknak olyan visszajelzésük volt, hogy hát azért ez mégsem az a pálya, amit ők szeretnének, vagy elhivatottak általában azok, akik rendőrnek mennek, és tudják, hogy mivel jár ez.
2: Igen, aki ide jön, az úgy általában tudja, hogy mire számíthat. Nem volt ilyen elhivatottak, akik már ide bekerülnek, akkor tényleg szívvel lélekkel neki állnak csinálni, akkor elhivatottan csinálják ezt a hivatást.
1: Nem tudom, hogy hol tartunk 2026-ban, de az biztos, hogy a rendőr jelenléte azért tiszteletet parancsolt. Szerintem mindig is, remélem, hogy most is valahol itt tartunk. Így van ez?
2: Igen, a központban van a rendőr, az biztos, hogyha valahol meglátják, ugye az állampolgárok, akkor tekintet rájunk szegeződik. De én úgy látom, hogy
1: oda, tudjuk is, oda hogy mellek. Hogy kell viselkedni, hogyha megjelenik a rendőr?
2: Igen, igen. Akkor már igen. De oda jönnek, megszólítanak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nincs ezzel így semmi probléma. Nyugodtan bárki oda mehet. Tehát erről is szól ugye a közrendvédelem, hogy meg főleg a körzeti megbízott, hogy ismerjék, oda jöjjenek, elmondják a problémákat bizalommal.
1: És hogyha így vissza kellene tekinteni a körzeti megbízotti időszakra, volt esetleg olyan különleges eset, vagy valamiért emlékezetes eset, ami nagyon beégett az emlékezetébe? Ami valamiért nem mindennapi volt, megkeresés, vagy megszólítás, vagy nem tudom, egy esti telefonhívás, vagy nem tudom, bármi egyéb, ami valamiért talán nem mindennapinak mondható, vagy nevezhető.
2: Ilyen kirívó esettel én nem találkoztam szerencsére. Voltak ilyen meredek sztorik nyilván, de ilyen nagyon ilyen kirívó eset, ami nagyon beégett volna.
1: Sokszor lehet olvasni így a rendőrség különböző sajtó oldalain, hogy a körzeti megbízottak akár mondjuk egy bevásárlást is megcsinálnak, vagy segítenek fát vágni, vagy nem tudom, hasonló volt már az ön pályafutása
2: volt, alatt? Igen, pont most a télen is, ugye az időskorúak védelmében volt egy ilyen intézkedés. Őriztük az egyedül lakó időseket, például akik egy kicsit kijebb laknak.
1: Ők ezt zokon vették, vagy inkább örültek neki?
2: Először meglepődtek, hogy miért van itt a rendőr, de amikor már ugye minden nap mentem, akkor már örültek. Meg ez is egy jó, mert jó visszajelzések jöttek erről is. Meg ugye ez is a cél nekem, hogy feltérképezni, hogy az egyedül lakó időseket, és őket folyamat ellenőrizni.
1: Mi a cél a jövő tekintetében? Belefér még majd egy területváltás? 7 évente, vagy hogy mondtam?
2: 7 évente, igen. Most egyelőre én nem szeretnék, nem. Én itt úgy megtaláltam most a számítást, főleg úgy, hogy ilyen színes mindenben egy kicsit tudok tevékenykedni. Ezeket a külszolgálatokat én szeretem, ez a külföldi missziókat. Ott is azért nagyon sok ember megismer az ember, sok kollégák, teljesen más kultúra, más az intézkedés. Úgyhogy,
1: különleges.
2: Igen, más a környezet is. Úgyhogy egyelőre én úgy gondolom, hogy itt most megtaláltam. Nem nagyon szeretnék már változtatni, igen, hogy így idősödik az ember.
1: Akkor én sok szeretettel gratulálok még egyszer Bonyhád város kitüntető címéhez, ami ugye nem más, mint az év rendőre díj. Ezt vehette át Schiller Zsolt rendőrzászlós, akivel az előzőkben beszélgettem. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Én köszönöm a meghívást.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal. Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat. SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu, vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára. Jó hétvégét! Szép vasárnapot! Rádió Antrit. Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Keddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vöröskereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Andrét.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@stmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
2: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
1: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonóm munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat.

0: Fő támogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék Félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Csió chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: A stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65.000 fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszony igazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A Váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitász.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Vigyázz! Dől a fa!
2: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
1: És mi lett a vége?
2: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
1: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, Königsajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertészsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Átadták az év polgárőre elismerést is. Összefogásból született csoda a gyermekekért. 25 fok is lehet vasárnap. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Tolna vármegyében az év polgárőre elismerő címet Szalai József érténytelepülés polgárőre érdemelte ki, aki az Értényi Polgárőr Egyesület elnökeként immár 35 éve vállal aktív szerepet a helyi közbiztonság erősítésében, valamint a lakosság biztonságáért végzett önkéntes munkában. Szalai József 35 éve alapító tagja volt az Országos Polgárőr Szövetségnek, munkáját a közösség iránti elkötelezettség, a segítőkészség és a rend iránti tisztelet jellemzi. A helyi rendezvények biztonságos lebonyolítása és a közbiztonság fenntartása érdekében szoros együttműködésben dolgozik a rendőrséggel. Kitartó szervező munkája, közösségépítő tevékenysége és önzetlen szolgálata példaértékű mind a polgárőrök, mind a település lakói számára. Szekszárd megyei Jugováros önkormányzata közgyűlése csütörtökön tartott rendes ülésén beszámolók elfogadására is sor került. Erről kérdeztük Máté Pétert, alpolgármestert.
7: Közgyűlési napirendünk volt a fogorvos ügyeleti ellátás. A FAT település önkormányzata is társult a fogorvos ügyeleti ellátáshoz, a társuláshoz. A társulásban lévő településeknek a lakóit a fogorvosok ügyeleti rendszerbe szerződött fogorvosok ingyen látják el. Az ügyeletre jogosult ellátásokat végzik ingyen. Amennyiben más szeretnének, azért fizetniük kell. Ugyanakkor a másokat is ellátnak, nem a település, nincs szerződés ezzel a fogorvosokkal, viszont nekik fizetniük kell tarifát. A Szekszárd város és a társult települések a napi, tehát 6 órára 80 ezer forint ügyeleti díjat fizet a fogorvosoknak. Voltak még beszámolók, a Szekszárd városi rendőrkapitányság beszámolója. Üdvözöltük Csorba Szilárd urat, aki február 6-a óta megbízott városi kapitány, és dr. Habnicsek Nikolett a főkapitányasszonyt. Ő is elmondta a köszöntőjét. Ugyanakkor a Csorba Szilárd úrtól többféle kérdés volt, például az, hogy hogyan tudunk együttműködni ezután is, ahogy eddig is együttműködtünk. Ezzel volt egy probléma, többször adódik a hajléktalanoknak a kellemetlenkedése. Ebbe mindenképp konstruktívan állnak hozzá a kéréseinkhez. Ugyanakkor a ténykérdésem az volt, hogy az illegális hulladéklerakókkal szemben tudunk-e intézkedni, és tudunk, nem egyszerű, de tudunk intézkedni, és szeretnénk is egyébként, mert nagyon sok problémát okoz a városban az illegális hulladéklerakás és hatalmas költségeknek felszámolása, megszüntetése. A másik beszámoló, a Tosszóvédelemnek a beszámolója volt. Kifáber Gábor alezredes úr tartotta a beszámolót, és nagyon megköszöntük neki az együttműködést. 31 néhány tűzeset volt a városban, viszont 200 valahány műszaki mentés, ami azt jelentette, hogy talán mindenki emlékszik rá, hogy tavaly rengeteg volt a szél, vihar, és nagyon sok helyen törtek a fák, nagyon sokat segítettek a katasztrófavédelmi munkatársai. Ugyanakkor télen, amikor nagy hóhelyzet volt, akkor is segítettek, úgyhogy a lakosságnak maximális segítséget nyújtottak.
6: A civil szervezeteknek és az alapítványoknak nyújtott támogatásokról dr. Fusz György alpolgármester beszélt a csütörtöki közgyűlés után.
8: A közgyűlés több fontos döntést hozott, többek között először is elfogadta a múlt évi civil szervezeteknek adott támogatásokat. Szeretném azt kiemelni, hogy a város mintegy 100 civil szervezetnek nyújt támogatást, pályázatok alapján természetesen. A közösségi együttműködés a városunk számára nagyon fontos, tehát erősítjük és erősíteni szeretnénk továbbra is a civil szervezetekkel a kapcsolatot. Itt kimondottan az nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy nagyon szerte ágazó ez a pályázati támogatás. Különböző alapokból tudunk itt nyújtani, akár a környezetvédelemtől, egészen az EB támogatásoktól, vagy az EB rendészeket is tudjuk támogatni, de a nyugdíjasok, a különböző olyan művészeti együttesek is támogatáshoz juthatnak. Itt természetesen, mivel nagyon sok, soha nem elég ez a pénz, és mindig jóval több is kellene mindenkinek, úgyhogy ez egy elég nehéz döntés a bizottságok számára, de bízunk benne, hogy továbbra is ezt az alapot meg tudjuk itt tartani, és így tudjuk erősíteni, és hát ők nagyon fontosak a városunk számára. Van egy másik, ami az alapítványok támogatásáról szól, itt egy nagyobb összegek kerülnek mindig, mondhatni folyamatosan kiosztásra azok között az alapítványok között, amelyek a városban kiemelt művészeti egyesületek, olyanok és olyan sportegyesületek, amelyek mindenképpen folyamatosan hosszú idő óta olyan teljesítményt, olyan minőségét nyújtanak, amely a városunk számára fontos. Itt tulajdonképpen mondhatnám, hogy a zenekarok esetében mondjuk például nagyon fontos, de ugyanúgy, mint a sportegyesületeknél is.
6: A Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben már sok éve megrendezésre kerül a sajátos nevelésű igényű gyermekek tavaszi művészeti fesztiválja, amelyre az idén május 13-án szerdán délelőtt kerül sor Szekszárdon. A cél, hogy a megyében, illetve a szomszédos megyékben tanuló, fogyatékkal élő diákok önmagukat vállalva megmutathassák közönség és zsűri előtt a bennük rejlő értékeket. Nem a verseny az elsődleges cél, hanem a gyerekek önértékelésének, önbecsülésének növelése, pozitív személyiség jegyeik megerősítése, és nem mellesleg szeretnének egy összetartozás élményt is biztosítani a résztvevő diákoknak és az őket felkészítő és elkísérő pedagógusoknak. A tavaszi művészeti fesztiválon a gyermekek valamennyi művészeti kategóriában megmutathatják a tehetségüket. A tavalyi évben már 100 főnél is többen vettek részt a seregszemlén. Az intézmény várja és szeretettel fogadja az olyan cégek és magánszemélyek segítségét, akik hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy valamennyi kisgyermek tárgyi ajándékkal térhessen haza. Pénteken reggel szívmelengető pillanatoknak lehettek tanulni a Balassa János kórház dolgozói. A Garéni 3000-es focitorna szervezői nevében Romhányi Károly polgármester személyesen adta át a kórház gyermekosztálya számára összegyűjtött adományt. A jótékonysági kezdeményezésnek köszönhetően összesen 1 200 000 forint támogatás érkezett az osztályra. Az átadott utalmányon 1 040 000 forint szerepel, amelyet egy nagylelkű vállalkozó egészített ki, így vált teljessé ez a csodálatos felajánlás. A támogatás mellett egy dedikált futballmez is a kórházhoz került felajánlásként, amely szintén ennek a nemes ügynek állít emléket. Az adomány dr. Varga Imre osztályvezető főorvos, valamint Kis Zoltán főigazgató vette át. A kórház köszöni mindenkinek, aki szervezőként, támogatóként, résztvevőként vagy felajánlóként hozzájárult ehhez a példaértékű összefogáshoz. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felé érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire forduló szél. Kora reggelre 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szekszárdon vasárnap hajnalban 10, napközben 25 fokos maximum valószínű. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
9: Dél is elmúlt, már jó ebédhez jó étvágyat. Vasárnap a stúdióban Karakas Balázs, és hozom a ma kedvenceit, meg persze a tegnap slágereit. Az MP-ből és a 90-es évek felejthetetlen zenéjével, a Movin' a lappal kezdünk.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Jó hétvégét itt a Rádió Antrit, egész hétvégén a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Vasárnap jó étvágyat az ebédhez, egy olyan dallal folytatjuk, amit mindenki ismer, az előadó nevét elsőre nehéz is kimondani, bár gyakorlat teszi a mestert, a Csambavamba legnagyobb slágere érkezik, itt a Tap Tamping.

0: Itt a Rádió Antrit vasárnap délben a legnagyobb slágerekkel. Itt van Dua Lipa most a következőkben. A Barbie című mozifilm hivatalos filmzenéjének vezető dala érkezik. A dal a stílusban a 70-es évek diszkóvilágát idézi, persze modern köntösben, ami tökéletesen illeszkedik ahhoz a hangulathoz. Hatalmas kritikai sikert is aratott a dal, úgyhogy nagyon nagy siker lett. Dua Lipától azonnal jön a Dance the Night. Watch me dance.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Sokan nézték meg anno a Barbie filmet, és a film Betty dala rögtön kultikus slágerré vált, és a moziból kifelé jövet, szintén mindenki ezt dúdolgatta. Dua Lipa indít, jön a Dance the Night!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Rádió Antrit szól a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt egy óra lesz, nézzük a program lehetőségeket. A mai nap folyamán a Szexárdi moziban 3 órától jön majd a Charlie a csodablöki, aztán délután 5 órától az Ördög Prádát visel, második része, majd megtekinthető lesz a Magánügy, este 7:30-as kezdéssel. Ezentúl jön a Kultúrkortyok Szabad Egyetem, május 12-én este 6 órától Radics Tamás túravezetővel kalandozhatunk. Jó szórakozást kívánok! Jönnek a hírek 1 órakor után, a folytatásban majd a Bon Jovi, It's My Life!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepén sem. Wow, Dom Pepe!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, P. Újvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a lengyel belbiztonsági ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Sok napsütés érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
7: Már egy óra után járunk, szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Egy igazi rock himnusz érkezik az ezredfordulóról. A Bon Jovi, ami visszahozta a zenekart a világ élvonalába az ezredfordulóban. It's my life.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét

0: face.
1: Csoda szép hétvégét itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Pici lazítás, ejtőzés esetleg így a kajakumában nagyon jót tud tenni, és mellette persze a legfrissebb, leglendületesebb felvételek. A német énekesnő Loi érkezik most a következőkben. Ez szerintem jót fog tenni akár az ebéd utáni kávé elkortyolgatása közben. Ez a Get Lucky!

Csodaszép hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, nálunk a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Nincs hideg odakint? Azt hiszem, ezzel mindannyian egyetérthetünk. Hát az elmúlt pár napok 20 foka gyakorlatilag teljes mértékben meglepett minket, és hát nagyon kevesen számítottunk a meteorológusonkon kívül persze arra, hogy gyakorlatilag nyári meleg lesz Szexárdon. A jövő héten amúgy majd jön egy kis enyhülés, hétfőn de már záporok is jöhetnek, és hát utána majd kedszerre ilyen 18-19 fok lesz. Őszintén, én ezért egy picikét örülök neki, felfrissülünk, és aztán ismételten nekivághatunk a nyárnak. Ed Sheeran pedig sokat fog segíteni ennek a hangulatában, mindjárt érkezik tőle a Galway Girl.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.
6: Hello, Karakas Balázs vagyok. Itt van a folytatásban Ed Sheeran. A dal nagyon könnyen emészhető, könnyen a fülünkbe mászik, és hány helyen volt ott Ed Sheeran akkor ezzel a zenével? A Galway Girl érkezik!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: have you. Itt a Rádió Antritt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nem tudom ön, hogy van vele, én azért szoktam aggódni így a világ nagy dolgai miatt, és úgy a magam kis léptékeiben megtenni azt, amit meg tudok, például városon belül biciklivel járok. Most onnan is jutott eszembe, hogy arról olvastam, hogy az európai mérőállomások nagyjából ötöde az uniós határérték feletti légszennyezettséget mutatott ki a legutóbbi mérések szerint. Hát a legrosszabbul az olaszok jártak, azon belül is a dél-olaszországiak. A mért értékek több mint négyszeresen lépték túl a megengedett szintet. Azért az ő kellemetlen. Olaszország mellett Lengyelország, Románia és a balkáni államok is túllépték a korlátozásokat. A jelentés szerint amúgy a hosszú távú porterhelés miatt a legmagasabb halálozási arányt a balkáni régióban és Kelet-Európában, például Romániában becsülik a szakemberek. Hát bízunk benne, hogy majd ebben is lesz valami megtisztulás. Nálunk hírek 2-kor, utána pedig Lady Gaga érkezik, a popkoronázatlan királynője, Poker Face.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antritt.
5: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére milyen ellenérték fel, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Elmúlt 2 óra, jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Lady Gaga-val folytatjuk. A 2008-ban megjelent dal a The Fame című debütáló albumon kapott helyet, és azonnal hihetetlen nagy sikerré vált. Jön a Poker Face!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Vasárnap délután a Kajakómában is csak a Ma kedvencei és a Tegnap slágerei szólnak a Rádió Antritton. És hát most egy picit lazább ritmus, egy formáció, az Inner Circle érkezik hozzánk, ugyebár a Fox Zsaruk című amerikai televíziós sorozatának a főcímdala lett, és ez hatalmas sikerre vitte a dalt, és meg hát egyébként a dal is magát a sorozatot. Énekeljük együtt, Bad Boys, az Inner Circle következik.

0: break my heart.
1: Köszönöm, hogy a Rádió Antritot hallgatja. A ma kedvencei és a tegnap slágerei nálunk pörögnek. És most a Queen legendás 86-os sikere, a dal, amit a zenekar dobosa Roger Taylor írt, a cím pedig egy film emlékezetes mondatából származik. Állítólag a dalnak amúgy két verziója is megjelent, ugye mivel ez egy filmbetét dal, ebben egy ilyen rockosabb változat volt hallható, és az albumon, ami megjelent, az egy popposabb, hát ilyen kis polírozottabb történet volt. A szám 30 országban listavezető volt, és a mai napig az egyik legtöbbet játszott Queen dal. És hát ne felejtsük el, hogy ennek a dalnak a népszerűsítésére építették ugye anno a 86-os turnét, melynek keretében a Queen Budapesten, Magyarországon koncertezett. Az a Kind of Magic azonnal következik.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 9819-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
2: Ennyi volt a reklám.
1: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Mondanám, hogy 86-ban visszarepülünk az időbe, de igazából ez nem feltétlen számít, hiszen egy kortalan örökzöldről van szó. Nagyszüleink, de gyermekeink is hallgatják. Queen, a Kind of Magic.
2: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Rádió Country. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt, ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei zakatolnak, és persze mondom a programokat, ha valaki menne moziba, 3 órától hamarosan indul a Charlie a csodablöki a szexárdi vetítővásznon, aztán 5 órától az Ördög Prádát visel 2, majd megtekinthető a Magárügy este 7:30-as kezdéssel. Aztán Megjöttem címmel Lakatos László önálló estet tart, az ő előzenekara Oliver Wolf lesz majd május 14-én este 7 órától a Kulturális Központban. Kívánom, hogy legyen meg a szórakozás. Mi pedig 3 órakor hírekkel jelentkezünk, utána pedig Alimers és Travis McCoy közösével. Mindjárt itt a Wrapped Up!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Tanulni sosem késő. Hétfőn tartják a közlekedési kultúra napját. Záporok, zivatarok és kisebb leülés jön hétfőn. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. május 10-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Kísérleti jelleggel egy hónapos intenzív angol nyelvtanfolyam vette kezdetét május 4-én a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon. A program célja, hogy a résztvevők rövid idő alatt használható nyelvtudásra tegyenek szert, amelyet munkájuk során is kamatoztathatnak. A kezdő újrakezdő szinten meghirdetett képzést Kárpáti Ildikó, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott angol nyelvtanár vezeti. A tanfolyamra a vármegye különböző szervezeti egységeiből 4 rendőr jelentkezett, akik vállalták az intenzív napi 4 órás jelenléti képzéssel, valamint az azt kiegészítő otthoni felkészüléssel járó kihívást. A résztvevők nem csak nyelvtani ismereteiket frissíthetik fel, hanem a mindennapi kommunikációban is magabiztosabbá válhatnak. A képzés a 4. hétvégén vizsgával zárul, amely képet ad a megszerzett tudásról és a fejlődés mértékéről. A kezdeményezés a tervek szerint a jövőben is folytatódik, a szervezők már egy haladó szintű tanfolyam indítását is kilátásba helyezték, így biztosítva a folyamatos fejlődés lehetőségét az érdeklődő állomány számára. Május 11-én tartják a közlekedési kultúra napját. A nap jelentőségéről és a kapcsolódó programokról dr. Molnár Ernő rendőr alezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársa beszél.
7: Közlekedési kultúra napja egy olyan országos kezdeményezés, amely minden évben május 11-én hívja fel a figyelmet arra, hogy a közlekedés nem csak szabályokról, hanem egymás tiszteletéről, türelméről, felelősségről is szól. Az esemény célja, hogy kulturáltabbá, biztonságosabbá és figyelmesebbé tegye a közlekedést, közlekedőket, legyen szó autósokról, kerékpárosokról, gyalogosokról vagy a tömegközlekedést használókról. A kezdeményezés 2015-ben indult Magyarország, és kuriózumnak számít, mert csak Magyarországon tudunk ilyen rendezvényről, ami kifejezetten a kultúrát hozza kapcsolatba a közlekedéssel. A nap legfontosabb üzenete, hogy a balesetek jelentős része nem műszaki hiba, hanem emberi magatartásokra vezethető vissza, hogy a figyelmetlenség, türelmetlenség, az agresszív közlekedési magatartás. A szervezők ezért szemléletformálásra helyezik a hangsúlyt, hogyan figyeljünk jobban egymásra az utakon, hogyan adjunk elsőbséget, hogyan közlekedjünk udvariasabban és biztonságosabban. A legnagyobb rendezvény az május 11-én 10 és 14 óra között a Szekszárd Garai téren lesz, ahova szeretettel várunk mindenkit. Itt több közreműködő fog jelen lenni, így a Tolna vármegyei katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, a Vöröskereszt, a MÁV ZRT, a közúti személyszállítási igazgatósága és természetesen a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság is a baleset és bűnmegelőzési kitelepülésekkel, különböző látványelemekkel, egy régi Ikarus busszal, városnézésre is megbiztosítunk lehetőséget.
6: És ha már közlekedési kultúra, akkor jöjjön egy tájékoztatás útépítési munkálatokról. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna vármegyei igazgatóságának szekszárdi mérnöksége tájékoztatja a közlekedőket, hogy a 6-os számú fő közlekedési út 142-es és 144-es kilométer szelvénye közötti útszakaszon, ami a 6-os és 65-ös körforgalom után Kakasd irányába tartó út, május 11-én és 12-én, hétfőn és kedden útépítési munkálatok lesznek. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges, az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások várhatóak. Ennek következtében időszakosan torlódás alakulhat ki, amely akár 6-700 méter hosszú is lehet. A munkákkal a közlekedés biztonságát és az út minőségét javítják, hogy mindannyiunk számára kényelmesebb és biztonságosabb legyen az utazás. A Magyar Közút Nonprofit ZRT kéri, hogy aki teheti, kerülje el a munkaterületet. Javasolják, hogy lehetőség szerint választanak másik útvonalat az érintett szakasz elkerülésére. Ismét megrendezi a Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a tavaszi művészeti fesztivált, amelyről Csurgai Andrea intézményvezetőt kérdeztük.
8: Intézményünkben, a Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben már sok éves múltra tekint vissza a sajátos nevelési igényű gyerekek számára megrendezésre kerülő tavaszi művészeti fesztivál. Az idén május 13-án szerdán délelőtt lesz ez megrendezve a szekszárdi iskolánkban. Célunk, hogy a vármegyében, illetve a szomszédos megyékben tanuló fogyatékkal élő diákok önmagukat vállalva megmutathassák közönség és zsűri előtt a bennük rejlő értékeket. Nem a verseny az elsődleges cél, hanem a gyerekek önértékelésének, önbecsülésének növelése, pozitív személyiségjegyeik megerősítése. Nem mellesleg szeretnénk egy összetartozás élményt is biztosítani a résztvevő diákoknak, illetve az őket felkészítő, elkísérő pedagógusoknak. A tavaszi művészeti fesztiválon valamennyi művészeti kategóriában rajz, vers, próza, tánc, dráma, ének megmutathatják a gyerekek a tehetségüket. A tavalyi évben már 100 főt meghaladó volt a seregszemle. Több éves jó szakmai kapcsolatot ápolunk a tamási, kalocsai, bajai, kiskörösi egymivel, így őket is megszólítjuk, és nagyon nagy örömmel fogadjuk diákjaik jelentkezését. Szeretettel várjuk és fogadjuk olyan cégek és magánszemélyek segítségét, akik hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy valamennyi kis gyermektárgyi ajándékkal térhessen haza.
6: Május második hetében is színes programokkal várja a Babits Mihály Kulturális Központ az érdeklődőket, amelyről Gödrey Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét hallja.
9: A következő napokra, következő hetekre is több programot szeretnék a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Ilyen például a Kultúrkortyok Szabad Egyetem, amelynek a májusi előadásnak a címe Taskenttől az Araltóig, Üzbegisztánba utazunk az egyik szinte állandó előadónkkal, Radics Tamás túravezetővel. Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt május 12-én kedden 18 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermébe. Ahogy nagy szeretettel várunk mindenkit május 14-én csütörtökön a rendezvényterembe is, Megjöttem címmel kerül sor 19 órától Lakatos László stand-up komikus önálló estjére, előzenekara Oliver Wolf lesz, úgyhogy ha valaki jókat szeretne kacagni, jókat szeretne levetni, akkor szeretettel várjuk. A tavalyi Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon is találkozhattunk Lakatos Lászlóval, úgyhogy mindig nagyon jó stand-upokat tart. A következő program, amit jó szívvel ajánlok a kedves hallgatók figyelmébe, az a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar minősítő koncertje. Erre május 15-én pénteken 17 óra 30 perckor kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében, és szintén május 15-én pénteken 19 órakor lesz a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében Kovács Gergő dalestje, olyan közreműködőkkel, mint Málinger Anita, Prandner Tamás zongorista és a Ritmus Sporttánc Egyesület táncosai. Nem először tart nálunk Gergőn álló estet, tavaly vagy tavaly előtt a Művészetek Házában volt egy mindig fantasztikus élmény az ő koncertje, úgyhogy nagy szeretettel várjuk ide is az érdeklődőket. Még egyszer, ez május 15-én 19 órakor lesz a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében. Nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, minden kedves hallgató a szexárdagora.hu oldalon, valamint Facebook, Insta és TikTok oldalainkon tájékozódhat a rendezvényeinkről. Szeretettel várunk mindenkit.
6: Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. alakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Szekszárdra is esővel érkezik a lehűlés, hajnalban 14, napközben 22 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt már 3 óra, jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Itt az ideje egy könnyed popfánkos lüktetésnek, ebben pedig az angol énekes Ali Murs és a Jim Cassiros frontembere Travis McCoy is segít nekünk. Jön közös munkájuk a Vrebdál.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen.

Köszönöm, hogy együtt töltjük az időt itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei zakatolnak, és most a rock nagymamája érkezik, a felejthetetlen Tina Turner. Ez a karrierjének az egyik legmeghatározóbb dala. Rockos, de mégis könnyed. Énekeljük együtt, hallgassuk, dőljünk hátra, és élvezzük a mai délutánt.

0: Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk, ez bizony a Rádió Antrit, ahol a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel múlatjuk a vasárnap délutánt. Ma még meleg, holnap is meleg, de már azért jön egy hidegfront, kedre pedig azért lehűl a levegő Szekszárdon. Ez nem tart túl sokáig, amúgy itt a jövő hét közepén lehetnek ilyen 18-19 fokos nappali maximumok, de utána szépen sorjában ismételten visszakúsznak majd a nappali csúcsértékek a 20 fok fölé, lehetnek záporok majd még a következő napokban. Ettől függetlenül szerintem azért napközben a rövid nadrágot és a rövid új pólót azért el lehet bírni annak, aki nem annyira fázós. Jönnek hozzánk a folytatásban a legnagyobb zenék, például most a következőkben Alex Warren és egy kirobbanó energiával rendelkező dal, azonnal az Ordinary hallható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Buli a köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogóra.hu.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
3: www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. Halloween Karakas Balázs vagyok, egy friss, érzelmes dal érkezik hozzánk, egy új generációs világsztár jó voltából, aki persze az internet és a közösségi média világából indult el. Alex Warren-től itt az Ordinary!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Örülök, hogy együtt rádiózhatunk, picivel 4 óra előtt is a Rádió Antrit szól. Egy könnyed, nyárias, napsütéses dal rögtön a 4 órai hírek után, egy igazi sztárparádé Calvin Harris-szel, Pharrell Williams-szel, Katy Perry-vel és Big Sean-nal. Ez egy, hát elég éles váltás Calvin Harris korábbi EDM-es hangzásához képest, és egy ilyen könnyed, fánkos irányba mozdult el vele. Én teljesen meglepődtem akkor, amikor ezt a dalt meghallottam, amikor emlékszem, jött a kiadótól egy e-mail, hogy itt van az új Calvin Harris dal. Hát nagyon nem erre számítottunk akkor 2017-ben. Viszont megcsinálta vele az év nagy gigászi nyári slágerét, ami akkor már ott volt velünk a nyaraláson. Katy Perry, Calvin Harris, Pharrell Williams, Big Sean, jön a Fearless a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére milyen ellenérték fel, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűkkör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: A vasárnap délután is együtt telhet, köszönöm, hogy együtt rádiózunk, én Karakas Balázs vagyok. Csak dőljön hátra! Mondom a hasznos infókat és hozom a jó zenéket. Könnyed, nyárias, napsütéses hangulat Calvin Harris-szel, Pharrell Williams-szel, Katy Perry-vel és Big Sean-nal. Itt a Feels!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsd.

Örülök, hogy a Rádió Antrittot hallgatja. Itt a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak nálunk vasárnap délután is. Érdemes úgy készülni a hét elejére, hogy némi csapadék érkezhet Szekszárdra, úgyhogy hétfőn, kedden reggel úgy érdemes majd elindulni, hogy azért legyen oda készítve az esernyő. De ezzel nem is akarok riogatni senkit, amíg itt vannak a könnyen nyárias dallamok. Ennek a dalnak a stílusa például követi a korábbi nagy sikereknek a hangzásvilágát, amit Megan Trainortól megszokhattunk. Ez már a Lips Are Moving.

hálás vagyok, hogy a Rádió Antrittal tölti a délutánt, a folytatásban pedig egy vadonatúj kollaboráció érkezik. Diáznak a nevét nagyon sokan ismerik Magyarországon, ugye ő volt az az ember, aki Flor Tomival közösen a Well Hello nevű bandát megalapította, és amúgy az első elmúlt évtizedet nagyon vitték, ott voltak a fesztiválokon, a rádiók játszási listáján, Magyarországon azért a streamingben is egészen jól sikerült nekik teljesíteni. Diáz viszont korábbi, szinte kollaborációs partnerével, Mentával állt most össze, és hozták azt az ízlésvilágot, azt a stílust, amit egyébként meg a Well Hello megalapítása előtt a közös munkájuk kapcsán megszokhattunk tőlük. Mindjárt jön az újdonság, a méreg.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630

0: 190 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok, hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Nem sokára amúgy a program lehetőségeket is mondom, előtte pedig Diaz és Menta érkezik hozzánk. Itt a méreg!
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt, ez a Rádió Antritt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, na meg persze a legjobb program lehetőségekkel. Ma még lehet menni a moziba, 5 órától vetítik majd az Ödög Prádát visel második részét, ez ugye nem sokára indul, valamint a Magánügy című színes feliratos francia filmdrámát is megnézhetjük este 7:30-as kezdéssel. Ellátogathatunk Kovács Gergő dalestjére is, ami május 15-én lesz 19 órától a Kulturális Központban. Jó szórakozást kívánok hozzá, hiszen érkezik most a következőkben David Guetta és Bibi Rexha. A hírek után innen folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Tavasz, szülőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a Partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, P. Újvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a lengyel belbiztonsági ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Öt múlt jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. David Guetta és Bibi Rexha ismételten egymásra talált, a végeredmény pedig természetesen egészen kiváló. Az egykori Eiffel 65 klasszikus dolgozták fel, jön az I'm Good.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

Itt a Rádió Antrit. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük a ma délutánt, és most egy olyan dallal, ami generációk életérzésében volt ott benne. Míg a hangalámongdásos szinkronnal készült videókazettás mozis estek időszaka is eljöhet, a Rocky 3 című film beltétdala, ami a Billboard 600-as lista élén töltött 6 hetet, és még Grammy-t is nyert. A Survivor és az Eye of the Tiger.

Ez a Rádió Antrittam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Jó hírem van, elvileg tovább élünk, mint az előttünk élők. De az is jó hír, hogy javultam ugye a magyar lakosság anyagi magabiztossága így a várható hosszabb élettartammal kapcsolatban. Jelenleg most a megkérdezettek 33%-a tartja magát anyagilag felkészültek, ami azért emelkedés ám a tavalyi adatokhoz képest. Az Alon cikke arról ír, hogy a fiatalabb generációk lényegesen bizakodóbbak, míg a nyugdíj előtt állók negyede érzi eléggé biztosnak a helyzetét. A hosszú élet alapját a válaszadók többsége szerint a stresszmentes évek és a jó egészség jelenti. A pénzügyi stabilitás és a tudatos tervezés ugye szintén kulcsfontosságú a harmonikus időskorhoz. Erről az Alonon lehet részletesebben olvasni.

0: Irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szexárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szexárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
2: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
3: Ennyi volt a reklám!
4: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Anastasia érkezik most a következőkben. Egy olyan énekes, aki ha kiengedi a hangját, akkor az bizony kint van. Left Outside Alone!
3: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: Csodaszép hétvégét kívánok, a Rádió Antritot hallgatja a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Pillanatok kérdése és este 6 óra lesz, amivel én mára megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Legközelebb jövő héten szombaton rádiózhatunk majd együtt. Karakas Balázs kicsekkol, legyen szép a hétvégéje!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Keddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vöröskereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók: Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ: www.borvidék.hu. félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám.
4: Andrét.

Rádi! Andrit! FM 101!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint. Mivel a régiós trendekkel összhangban, Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 000 fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitász.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: jobban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogora.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630-883-83-51.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb.
0: Rádió Antrit időjárás.
8: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Antrit FM 101.
9: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, P. Ujvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ez a Rádió Andrét. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
1: Keddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vöröskereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát.
0: Rádió Antrit időjárás.
1: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszony igazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitász.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

a Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.